0: hatalmas tűzijátékkal záruló esti programokat ugyanakkor megtartják a központi helyszínen a George Washington emlékmű előtti füves területen. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak, a baleset után 4 embert vittek kórházba, a hatóságok vizsgálják az omlás okait. Portugáliában 3. napja küzdenek az erdőtüzekkel az ország északi részén. Több mint 1000 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. Már több mint 10 000 hektárnyi növényzet égett le, 9-en megsérültek. A hőség és a szárazság miatt a 18 régió többségére vörös riasztást adtak ki.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Fény, az élet kék egén veled, érett képregényben élek. Én a tábortűz lángja, meg sebzett vadként tűz. Halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurád. Ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.
2: Hol

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva élek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyodból élek.

aratban senkivel. Édorba szúgják a fákon a kapócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Elindult a hajózási főszezon a Balatonon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Riasztották a magyar grippeneket egy kínai utas szállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatókutya a Covid-járvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezés.

0: bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható.
1: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. A legfrissebb információk első kézből a körmendi, a vasvári, az őri szentpéteri és a szentgotthárdi kistérségből. Délvasi barangoló. Minden szombaton 9 órától a Körmend FM-en. A Körmend FM-en.
2: Ma ismét programok kavalkádját ajánljuk önöknek. Hegypásztor éjszaka a Csillagok alatt címmel szervez ma 16 órától programot az Oszkói Hegypásztorkör. A koncertek csillagászati bemutató mellett gasztronómiai kínálattal is várják a látogatókat. A programokról Nagy Krisztina szervező beszél majd. A Hegypásztor éjszaka a Csillagok alatt program egyik fellépője a Kultúrküvé zenekar lesz majd. Az énekes Lukács Adrien mutatja be önöknek kicsit közelebbről is az együttest. Még ma is várja az érdeklődőket a Hoplá Fesztivál. 37. alkalommal rendezi meg Szentgotthárdon a Várkertben a Hoplá Fesztivált a Panonkapu Kulturális Egyesület. Hrabovszki Ort Katinka szervező, az egyesület elnöke a szombati nap részletes programját ismertetve hangsúlyozta, hazai és külföldi érdeklődőket egyaránt várnak az ingyenes fesztiválra. És még egy program. Második alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Fazekas Fesztivált Magyarszombatfán hétvégén. A pénteki szakmai nap után ma és vasárnap kézműves kirakodóvásár, korongozó bemutatók és egésznapos agyagozási lehetőség várja az érdeklődőket. A program része a Fazekas Mesterek korongozó versenye, amelynek eredményét vasárnap hirdetik ki. A kulturális programokat koncertek színesítik, szombaton fellép Rutka Róbert és a Megatasi formáció, vasárnap pedig a Vajdasági Csasznyi és Bandája ad koncertet. A rendezvényt vasárnap tombola sorsolás zárja, amelyen a kiállító fazekasok által felajánlott egyedi kerámia tárgyakat nyerhetik meg a résztvevők. A szervezővel, Albert Attilával beszélgettem az eseményről. Célunk, hogy meginvitáljuk önöket a minőségi eseményre. Erről szól műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.

0: Ma ismét programok kavalkádját ajánljuk Önöknek. Hegypásztor éjszaka Csillagok alatt címmel szervez ma 16 órától programot az Oszkói Hegypásztorkör. A koncertek csillagászati bemutató mellett gasztronómiai kínálattal is várják a látogatókat. A programokról Nagy Krisztina szervező beszél majd. A Hegypásztorkör birtokán, az Oszkói Szőlőhegyen a nyár második hónapjában, a hónap elején készülődik valami. Mi is lesz? Ezt kérdezem Nagy Krisztinát, szervezőt.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, július 4-én szombaton 4 órától este 11-ig, tehát ilyen késő éjszakába nyúlóan lesz egy programunk, amit úgy neveztünk el, hogy Hegypásztor éjszaka a csillagok alatt, annak okán, hogy félig már a sötétedésben zajlik majd az egyik koncert programunk. Igazából nem egy egész napos programról van szó, hanem 4 órától indulnak el a programok. Lesz egy kisvonatos, illetve dottos barangolás a Szőlőhegyen, az Oszkói Szőlőhegyen 4 órától. Erre a programra kell egyedül regisztrálni előzetesen a Facebook oldalunkon, akár a Hegypásztor körén, vagy a Vasvernél Főiskola Facebook oldalán meg lehet találni a regisztrációs lehetőséget. Valójában egy kis körtúra lesz egy kis dottóval a Szőlőhegyen, ahol egy-egy pincébe is betérünk, meg lehet ismerni a műemléki pincét, megállunk a hegykapunál, a hegyi kőkeresztnél, megnézzük közben a pincetájházat. 4 órakor van az indulás a hegypásztor pincéktől, egészen pontosan a pásztorszállástól, és 6 körülre tervezzük a visszaérkezést. A regisztráció az azért fontos, mert nyilván a dottóra korlátozott számban férnek fel a résztvevők, úgyhogy így az első, mondjuk úgy 25 jelentkező, aki ügyes, őket tudjuk erre a programra elhívni, de mondom, ehhez egy regisztráció szükséges, és a kalandozás során pedig Zágorhídi Cigány Csabát kértük meg, aki a Hegypásztorkör tagja is, valamint építész is, hogy kalauzolja a látogatókat az Oszkói Szőlőhegyen, és hogy mutasson meg mindent, ami itt a zsúffedeles pincék nyomán helyi érték, és ami elérhető, és ami kapcsán sok-sok jó történetet, legendát, meg hasznos tudást lehet szerezni.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.
1: Egy pásztor éjszaka Csillagok alatt címmel szervez ma 16 órától programot az Oszkói Hegypásztorkör. A koncertek csillagászati bemutató mellett gasztronómiai kínálattal is várják a látogatókat. A programokról Nagy Krisztina szervező beszél majd.
2: Aztán, hogyha visszaérkeznek a bitajosok, akkor 6 órától lesz egy, hát mondjuk úgy, hogy népzenei koncert, bár ez lehet, hogy kicsit túlzás, mert egy citerás lány érkezik hozzánk, akit a debreceni Kis Helgának hívnak, Helka a művész neve, és őt a Fölszállott a páva egyik valamelyik évének döntőjében ismerhette meg a magyar közönség, és mivel, hogy egy pajzán népzenei este lesz majd este 6 órától, így fontos kiemelnem, hogy így a 16 éven aluliaknak nem ajánlott a program, tehát 16 éven felülieket várnánk a programra első körben. Nyilván ez egy népzenei est lesz, ahol el fognak hangzani gyerekdalok, és aztán az est végére meg eljutunk a szókimondó népdalokig, mármint hogy a műsorban lesz közös énekrés, és akkor így kicsit a népdalok szimbolikájába is bele fog menni az előadó, hogy mondjuk egy 200 rózsa, vagy az amalomnak nincsen köve, annak valójában mi a valódi jelentése, vagy hát tisztában vagyunk-e egyáltalán azzal, hogy miről is szól a népdal, nem biztos, hogy a 200 rózsás rózsáról, ami a kertünkben éppen virágzik májusban. Na, és hát itt nyilván lesz az előadásban humor is megjelenik, aztán egy kicsit azt mondta a művész, hogy lesznek trágár rabszavak, és ezért gondoltuk azt, hogy, illetve is azt ajánlotta, hogy korhatáros az előadás, tehát, hogy ide a gyerekeket nem feltétlenül kell, hogy elhozzák a családok, és aztán mindez este 8 órakor ér véget, és 8 órától 11-ig pedig egy fiatalokból álló csapat érkezik, ők egyébként alapvetően így Vas és Veszprém megyéből valók, szerintem sokan hallottak már a Kultúrküvé formációról. Ebben a csapatban az a lényeg, hogy van egy hiper-szuper csellista, és hát őre épül így a zenének az egysége, és a repertoárjuk nagyon széles, úgyhogy ez nem csak egy koncert, hanem erre a zenére lehet úgymond bulizni is. Hogyha jól tudom, akkor itt az elmúlt időszakban, lehet, hogy ebben a hónapban talán, vagy az elmúlt hónapban jártak Vasváron valamelyik városi rendezvényen, amit a Művelődési Ház szervezett, úgyhogy ők zárják itt a Szőlőhegyen a zenei programot.

0: Egy pásztor éjszaka Csillagok alatt címmel szervez ma 16 órától programot az Oszkói Hegypásztorkör. A koncertek csillagászati bemutató mellett gasztronómiai kínálattal is várják a látogatókat. A programokról Nagy Krisztina szervező beszél majd.
1: Aztán lesz egy úgymond borteraszunk is, hogy ahol a hegypásztorkör fehér, illetve vörös borai jelennek meg, lehet borokat kóstolni, illetve a Kemence Barátok Hagyományőrző Egyesületét hívtuk el azért, hogy itt ne csak finom borokat lehessen kóstolni, hanem jól is lehessen lakni, és hát egy igazi ilyen egyszálétellel készülnek a számunkra, lebbencses csülköt fognak készíteni savanyúsággal, úgyhogy ezt lehet majd korlátozott számban elérni, úgymond amíg a készlet tart, és a koncertek ideje alatt 9 órától pedig, ez már hagyományos program itt a Szőlőhegyen ezen a júliusi estén, a Gotthard Jenő Csillagászati Egyesülettől érkeznek hozzánk mindenféle távcsővel az Egyesület tagjai, és reméljük, hogy ha tiszta idő lesz, akkor különböző csillagképeket, meg bolygókat, meg holdakat lehet megfigyelni az égbolton, úgyhogy ővelük lehet a csillagokat kémlelni itt ezen az estén. Úgyhogy így áll össze a program, szeretettel várunk mindenkit, nyilván itt a gyerekeknek szóló program kevésbé lesz, úgyhogy inkább párokat, idősebbeket, vagy esetleg úgy várunk családokat, hogy a gyerkőcöket addig adják le a nagymamánál vagy a nagypapánál, úgyhogy ez inkább felnőtteknek szóló program, illetve annyiban szólhat a gyerekeknek is, hogyha még nem bírnak maradni ilyen este 9-10 óra tájban, akkor nyilván a csillaglesre el tudják őket hozni, akik kimondottan mondjuk csak erre a programra érkeznének.
0: De egyébként ennek a programnak mi ad apropót?
1: Hát ezt a programot a korábbi években borbarangolás néven hirdettük meg, aztán picit változtattunk rajta, mert hogy sajnos azért itt az Oszkói Szőlőhegyen is jellemző az, hogy vannak trésházak, de hogy inkább az idősebb generáció foglalkozik a szőlővel, meg egyáltalán a borkészítése, és így azt gondoltuk, hogy így ezt a borbarangolás szó az egy kicsit így túlzás is, hiszen nem is vagyunk olyan jegyzett borvidék, meg az Oszkói Szőlőhegyen nincs is olyan borász, aki így palackozott bort tud kínálni, úgyhogy így azt gondoltuk, hogy átnevezzük az eseményt Hegypásztor éjszaka lagok alatt, és valójában az a célunk, hogy itt ebben a remélhetőleg szép, úgymond hűvös éjszakában már ott este 8 órától egy szép családi programot hívjunk életre.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kis térségi hírek első kézből. Első kézből.
1: A Hegypásztor éjszaka a Csillagok alatt program egyik fellépője a Kultúrkűvé zenekar lesz majd. Az énekes Lukács Adrien mutatja be önöknek, kicsit közelebbről is az együttest.
2: A Kultúrkűvé végül is egy főleg szombathelyi zenészekből álló csapat. Ugye egy sárvári igazolásunk van, Kis Csabi révén, aki a basszusgitár szerepet vállalja. A különlegesség az az, hogy egy cselló is szerepel. Ez az én reszortom, énekelek is, és mellette csellózom. Ez a különlegessége ugye a zenekarunknak. Még van három tag, van benne Billentyűnk, Deák Bálint révén, ő is énekes is. Aztán van egy klasszikus értelembe vett szólógitárosunk, aki Hegedűs Tamás, és hát van egy dobosunk, ő pedig Barát Tibor. Ez a különlegesség révén, hogy cselló is van benne, így egészen érdekes átdolgozásokat készítünk főleg, de azért vannak saját dalok is. És egyébként akkor itt ki is térnék arra, hogy azért is választottuk ezt a Kultúrkűvé nevet, mert valójában a dalokban az elképzeléseink azok mindig egy ilyen mixelt dolgok, tehát akár több dalt is összegyúrunk, több stílus. Tehát úgymond készítünk egy zenei küvét, mint ahogy a boroknál, hogy több bornak a házasítását, meg akár műfajok, vagy több dalnak a kevert mixe, és hát ezen felül ugye végül is a hangszerelés is ugye teljesen más, tehát átírjuk ezeket, nem egy általános feldolgozás, hanem tényleg a magunk szájízére készítjük el ezeket a dalokat, és hát ahogy eddig tapasztaljuk, ez nagyon, nagyon tetszik az embereknek, tényleg szinte mindenhol azért hozzuk úgymond be a közönséget, ez a mi, úgy mondjam, hozzáállásunk, hogy nem azt, amit kérdeztél, hogy azért nem a közönségnek a kéréseit rakjuk össze, hanem inkább azt, amit mi úgy gondoljuk, hogy érdemes, vagy zeneileg olyan, ami számunkra is érdekes, és akkor ezeket próbáljuk úgy a saját formánkban összerakni, hogy ez a közönségnek is kedvet lesen. Azért ennek a fő, hogy mondjam, vívői ketten vagyunk, én magam ugye én csellóművész vagyok, tehát hivatásszerűen igaz, hogy jelenleg nem az a munkám, de ettől függetlenül ez volt a szakmám, és hát azért ilyen módon ugye mindenben könnyebben vagyok ebben a helyzetben, illetve a Billentyűsünk, ő pedig egy énekzene tanár. Minden ilyen szempontból nagyon ott van a toppon. Igazából ezt mi így ketten szoktuk a daloknak a vázát összerakni, meg kitaláljuk, hogy mi az, amit esetleg másképp fogunk benne csinálni, másképp fogunk megalkotni, mint ahogy eredetileg volt. És aztán a többiek meg igazából hozzáteszik a saját tapasztalataikat, meg az ő ötleteiket is, úgyhogy így aztán végül is mindenki végül beleszáll az alkotás részébe. Ami nagyon nagy sikereket arat, az, hogy mi például Krint is játszunk, és ott nem is egy dalt, hanem ott is egy ilyen mix, egy több dalos, hosszabb mű, amit mi összeforrasztottunk. Aztán játszunk igazából a hazai előadóktól is, amik kedvet ebben, Bagosítól például, de Krimbit is játszunk Bon Jovit. Tehát igazából magyar, meg külföldi értelemben is elég tág a repertoár. Vannak például diszkósabb elemek is, még reggae mixet is készítettünk, tehát tényleg minden szempontból próbáljuk úgymond a zenei ízléseket kielégíteni.

0: És még egy program. Második alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Fazekas Fesztivált Magyarszombatfán hétvégén. A pénteki szakmai nap után ma és vasárnap kézműves kirakodó vásár, korongozó bemutatók és egésznapos agyagozási lehetőség várja az érdeklődőket. A program része a Fazekas Mesterek korongozó versenye, amelynek eredményét vasárnap hirdetik ki. A kulturális programokat koncertek színesítik, szombaton fellép Rutka Róbert és a Megatasi formáció, vasárnap pedig a Vajdasági Csasznyi és Bandája ad koncertet. A rendezvényt vasárnap tombola sorsolás zárja, amelyen a kiállító fazekasok által felajánlott egyedi kerámia tárgyakat nyerhetik meg a résztvevők. A szervezővel, Albert Attilával beszélgettem az eseményről. Célunk, hogy meginvitáljuk önöket a minőségi eseményre. Második alkalommal rendeznek fazekas fesztivált Magyarszombatfán, Nemzetközi Fazekas Fesztiválról. Beszélünk Albert Attila szervezővel, főszervezővel egyeztünk meg abban, hogy kedvet csinálunk a hallgatóknak a szombati, vasárnapi nap meglátogatásához. Mi mindent kínálnak szombattól a résztvevőknek?
1: Hát legfőbb inkább összefoglalva élményt, és azt mindenféle formájában. Tehát sehol máshol nem látott számban érkeznek fazekasok ezen a hétvégén Magyarszombatfára. Több mint 50 kiállító is tanulunk lesz, ami csak fazekas. Hozzájuk társulnak még azok a népművészek, akik kosárfonással és egyéb más szőttesekkel valahogy kapcsolódnak a népi szakmák körébe, de ugye a fő hangsúly a fazekasságon van, és szakmai bemutatókkal, égetési bemutatókkal, ezen kívül egész napos korongozási lehetőséggel, gyerekeknek játszóudvarral kedveskedünk, és azzal rettenesen sokszínű kerámia kultúrában, ami a művészi kerámiától az archaikusig mindent megmutat a Kárpát-medence népi fazekasságából, illetve a fazekas kultúrából. Ezen kívül pedig lesznek külföldi vendégeink is, érkeznek még egészen Spanyolországból is van fazekas vendégünk.
0: Úgy tudom, hogy magát a közönséget is bevonják.
1: Így van, ez az egyik nagy erősségünk, hogy szeretjük interaktívan csinálni a rendezvényeinket. Az idejében is több ponton lehet majd csatlakozni a fesztiválnak a kínálatához. Az egyik és legfontosabb az, hogy készítettünk a rendezvényre 41 darab számozott vázát, amik egy ilyen limitált szériás lehetőséget teremtenek az arra, nem tudom, beregisztrálóknak, akik hajlandóak alkotni és részt venni ebben a közös munkában, ami arról szól, hogy mi adunk hozzá mindent az alkotáshoz, az magát a tárgyat, egyszer kiégetve a festékanyagokat, amivel bármilyen dekorációt föl lehet festeni a váza felületére, tehát innen adódik az, hogy ez nem szakembereknek szól, bárki, gyerekek, felnőttek, öregek, mindenki lehet az, aki kipróbálhatja magát. Majd amikor ezek elkészülnek a mai nap folyamán, 10 és 15 óra között van erre lehetőség, akkor mi ezt este a nagyon-nagyon országosan népszerű látványégetésekben is egyszerűen megmutatjuk ott a közönségnek, tehát felfűtjük ezeket a tárgyakat, és egy nagy rakhatban összepakoljuk. A kemencébe felfűtjük 1000 fokig, majd ott kinyitjuk a kemencét, és megmutatjuk a közönségnek ezt az izzó kerámia tömeget. Ott egy kis tűzjáték és egy kis szakmai bemutató után ezeket szépen lezárjuk, és egy nagyon egyedi ilyen eozinos színű redukciós kerámiák, vázák készülnek el a legvégén, ami természetesen minden alkotó sajátjaként hazavihet a rendezvényről, és megőrizhet az idők végezetéig. A másik, ami nagyon fontos, hogy nekünk a rendezvényre mindig készülnek olyan alkotások is, amik a tombola sorsolás alkalmával kerülnek kisorsolásra. Az idei évben egy 90 centis fagyáló kerti kútfejet készítettem, amit felajánlottam a rendezvényen a tombola sorsolás fődíjaként. Ennek a sorsolása pedig vasárnap fog megtörténni. Ez a két olyan rendezvény elemünk van, ami olyan kerámiát ad a helyben lévőknek, illetve a látogatóinak, ami kimondottan a rendezvényen készül, és így ennél fogva csak egyszeri alkalommal lehet ezeket valahogy megszerezni annak a megfelelő módján, tehát ezek megismételhetetlen darabok, ettől az értékük is azért jócskán megemelkedik.
0: Sorolta, hogy mennyire sok arca van a kerámiának, és hogy egyszerűen ez a helyszíni tab tábló, amit láthat a közönség a több mint 50 kerámikus részéről. Azt ajánlom a hallgatóknak, hogy érdemes felkészülni erre napra úgy, hogy az önök közösségi oldalát megnézik, mert ott szépen felépítve ott van, hogy kiket láthat majd a közönség ezen a hétvégén, és tényleg szebbnél szebb tárgyak az archaikustól, úgy, ahogy mondta, művészinek nevezzük, szóval az iparművészet felé hajlott.
1: Mindenképpen nagyon fontosnak tartom, tehát a fazekasság egy folyamatosan megújuló és átalakuló szakma, nem egy statikusan létező dolog, nekünk is követnünk kell a vásárlóinkat, a mai társadalmi igényeket és szokásokat, és ebben természetesen megjelennek azok a művészi kerámiák, amik nagyon magas szakmai színvonalon, nagyon magas technikai színvonalon valósulnak meg, egy teljesen más típusú gondolkodás mentén, ami eltér mondjuk a népi vonaltól, de ettől minket még összeköt az alapanyag és az a fajta önkifejezési vágy, ami a kerámia nyelvén mutatkozik meg. Tehát végül is mind egyek vagyunk.

0: 99.8. Körment rádiója. Ráfangolva.
1: Második alkalommal rendezik meg tehát a Nemzetközi Fazekas Fesztivált Magyarszombatván a hétvégén. A pénteki szakmai nap után ma és vasárnap kézműves kirakodó vásár, korongozó bemutatók és egésznapos agyagozási lehetőség várja az érdeklődőket. A szervezővel, Albert Attilával csinálunk most önöknek kedvet a mai és holnapi programokhoz. Szintén a közösségi oldalon fedeztem föl még egy nagyon szívszorító és szép gesztust az önök részéről, hogy egy elhunyt keramikus társuknak is emléket állítanak, sőt a családot is segítik.
2: Így van, így van. Domonkos László idén hagyott itt bennünket, és ilyenkor mindig figyelünk arra, hogy megemlékezzünk ezekről a kollégákról, ráadásul Domonkos László egy kimondottan egyedi, önálló arculattal és gondolkodással rendelkező kolléga volt, egy olyan személy, aki nyomot hagyott maga után a kerámia történetben, és hatással volt másokra is. Úgyhogy én gyerekkorom óta ismertem Lacit, úgy gondolom, hogy ez teljesen evidens volt, hogy megemlékezzünk róla. Lesz egy emlékkiállítás, amit végig a rendezvény ideje alatt meg lehet tekinteni, ahol Lacinak a munkásságát és azt a pontos mérnöki precizitású munkát, amit ő végzett, azt meg lehet tekinteni. Ezen kívül az ő utolsó éveiben is még nagyon aktív munkát végzett. Ebből a rengeteg kerámiából értelemszerűen a családnak nem kell mindent megtartani, mert ennyit tárolni is nagyon nehéz. Ezért fölkínáltuk a családnak, hogy rengetegen vannak, akik egy-egy emléket magukkal szeretnének vinni egy ilyen alkotótól, akár a kollégák is hazavinni, hogy megőrizni emlékként. És lesz most egy lehetőség erre, hogy talán utolsó alkalommal mindenki magával vigyen egy darabot Domonkos Lacinak az életútjából, és ezzel segítjük a családot, és elsősorban a lányát, Csengét, aki ennek az egész örökségnek a kezelője.
1: Még annyit beszéljünk meg, aztán engedem a számos szervezési feladatához, és köszönöm, hogy időt szakított rá, hogy tudjunk egy kicsit beszélgetni. Az is egy jeles része a két napnak, hogy a mesterek korongozó versenye. Itt mi a verseny mércéje?
2: A verseny mércéje az kicsit játékos, persze mégiscsak szakmai és mégiscsak komoly a verseny. Díjaink nincsenek. A versenynek a díja az konkrétan az, hogy vagyunk egymásnak és a közösséget tudjuk szórakoztatni, és pusztán a szakmai hierarchiának, a hiúságnak, a húrjának a pendítgetését végezzük ezzel a feladattal. Tehát nem arról szól, hogy akkor most véremenő küzdelem van. Természetesen van egy tematika, amit egy felkért zsűri fog meghatározni, hogy ők határozzák meg, hogy mi a feladat. És utána a versenyben indulók ezt a feladatot kell, hogy megoldják a korongon, előre adott agyagból, agyagmennyiségből és idő alatt. Tehát ez ennél pontosabban, illetve többet én sem tudok magam sem erről még, hiszen én magam is minden évben leülök a fazekasok közé a versenybe, mert ezzel is közösséget kívánok vállalni velük ezen az alkalmon.
1: Még annyit mondjunk el, hogy szombaton és vasárnap hol keressék az érdeklődők ezt a rendezvényt?
2: Elvileg ugye már ma este is nyitott programunk van, tehát még ma este is lehet ide érkezni a fesztiválra. Ma is lesz látványégetésünk este, magas tűzű égetés ráadásul. Aktuálisan egy szódamázas égetésünk lesz ma este, amiben azt a kertikút fejeződjük kisorsul, vagy kiégetni, ami a vasárnapi fődíj lesz a tombolán. Tehát egy ennyire aktuálisan készítjük az ajándékainkat a közönség számára. Úgyhogy nagyon sokan vannak, akik már ma este is jönnek, hogy lássák azt a tárgyat, amit égetünk, hogy vasárnap tudják, hogy mire próbálnak licitálni egy tombola sorsolásnál. Aztán ez a ma esti komoly szakmai programunk. A helyszínünk az a Ginti Panzió és étteremnek a területe. Körülbelül egy hektáros gyönyörű szép terület. Minden az úttól védve, tehát egy belső terület, sem zaj, csak a hangulat az, ami beszűrődik a területnek a belső részeibe. Remek étterem van, kimondottan nagyon jó minőségű konyhával és remek alkotókkal kint az udvaron.
1: És tényleg akkor teljesen zárásul a plakátot is nézve, a műsorok is természetesen a minőségi tartalomhoz, rendezvényhez igazodnak, 16 órától szombaton Rutka Róbert koncert.
2: Így van, 18 utána pedig egy helyi Zalaegerszegi zenekar fog zenélni, akik szintén nagyon jók zenészek, helyiek. Ez is fontos nekünk, hogy minél több helyi kapcsolatunk legyen, lehetőséget biztosítsunk azoknak, akik itt tudnak zenélni, és itt léteznek ebben a közegben, mert átérzik ennek a hangulatát, az egész feelingét, és a Megatas is egy ilyen zenekar lesz. Hát Rutka Robertet nem kell bemutatni talán a közönségnek, de mindenkiről lehet tudni, hogy nagyon-nagyon elhivatott zenészek, és nekünk ez a legfontosabb, mert a mottunk az, hogy ha csinálsz valamit, akkor csináld rendesen. Vasárnap pedig egészen Zomborról, tehát a Vajdaságból, hívjuk inkább Délvidéknek, érkezik hozzánk Csaszny Imre, aki egy kiváló, remek zenész, valamikor a Góbé zenekarral lett nagyon ismert népzenész, de népzenei alapokon nyugvó világzenét játszik, és most tamburásokat hoz magával, és egy tambura zenekar fog vasárnap délután nekünk egy koncertet adni a helyszínen.
1: Köszönöm szépen Albert Attilának az interjút, sok örömet, sikert ehhez a rendezvénysorozathoz.
2: Nagyon szépen köszönjük, mindenki szeretettel várunk a fesztiválon.

0: Még ma is várja az érdeklődőket a Hoplá Fesztivál. 37. alkalommal rendezi meg Szentgotthárdon a Várkertben a Hoplá Fesztivált a Pannonkapu Kulturális Egyesület. Hrabowski Orth Katinka szervező, az egyesület elnöke a szombati nap részletes programját ismertetve hangsúlyozta, hazai és külföldi érdeklődőket egyaránt várnak az ingyenes fesztiválra. Ha a számok nem hazudnak, akkor 37. alkalommal rendezik meg a Hoplá Fesztivált Szentgotthárdon, ikonikus fesztivál. Ennek a program sorolására kérem a szervezők nevében Hrabowski Orth Katinkát. Beszéljünk a programokról, mikor lesz, milyen kínálattal.
1: Most a hétvégén, szombaton két naposra szervezzük.
0: A helyszíne is különleges.
1: Igen, ez Szentgotthárdon a Várkertben a szabadtéri színpadon lépnek fel a fellépők. Ugye maga az egész helyszín is nagyon gyönyörű, mivel ez egy barokk épület együttesnek a várkertjében, tehát a hátsó kertjében van.
0: És ahogy itt a felhívásban olvasom, még sátrazókat is fogadnak szívesen?
1: Amennyiben igen, van rá lehetőség, tehát ezt szoktuk engedni, hogy ha valaki szeretne ott aludni, akkor lehet sátrazni is, de van közvetlen mellettünk egy nagyon jó motel és kemping is, az Alpokalja, oda is szoktuk irányítani a vendégeket.
0: Olyan érdekes, hogy úgy látom, hogy ez a Hoplá Fesztivál nem csak a múltjával, hanem így a horizontális időbeli beosztással is nagyon jól illeszkedik a vasi fesztiválok sorában, mert pont itt van a helye, ahol van ennek a fesztiválnak időben.
1: Igen, és nagyon oda szoktam arra figyelni, miután itt a környéken azért több fesztivál van, tehát vagy akárcsak az Őrségi Vásárt, hogyha nézzük. Lehetőleg azt a hétvégét próbálom mindig kiválasztani, amikor a közelben nincsen akkora rendezvény, tehát hogy ne legyen annyira megosztott a közönség.
0: A rendezvényen a koncertek mellett egyéb szolgáltatások is várnak a résztvevőkre, gondolok itt gasztronómiára.
1: Természetesen étel is, ital is. Ameddig a korlátlanul rendelkezésére áll a vendégeknek, emellett nyilván nagyobb együtteseknek lehet vásárolni a koncertje után saját kis merchanyagukból.
0: A street foodot, ha olvasom, ez is így a javából válogat, vagy szóval ezek a klasszik street foodos szeretett ételek is ott lesznek?
1: Igen, a klasszikusok is ott vannak, és hát nyilván megvannak az árusok, akikkel most már régebb óta dolgozom együtt. Ők pedig ugye mindig nézik a kínálatot és az igényeket. Ez most teljesen ingyenes ebben az évben.
0: Akkor pályázat is segíti, akkor feltételezem meg szponzorok, hogy ez létrejöhetett.
1: Igen, mindig keresjük a szponzorokat, bízunk benne, hogy most sajnos nincs túl sok szponzorunk, de bízunk benne, hogy a jövőben még többen fogják ezt a rendezvényt támogatni.
0: És akkor a szombatot tekintjük a főnapnak, 17:30-tól indul.
1: Igen, ott ugye Stage Pass, szintén pörgős, jó kis rockzenét játszanak, utána nyilván Leander Kills, utána Firefly, tehát Rammstein Tribute Band, és utána pedig egy soproni zenekar, egy Grunge Electric nevű zenekar fog fellépni.
0: Egyébként a szervezők hogy választanak a kínálatból? Van egyfajta szentgotthárdiság a hangzásokban szólásokban?
1: Igen, abszolút. Tehát amint mondtam, ez ugye 1990-ben úgy alakult ez a fesztivál, hogy itt kimondottan szentgotthárdi és környékbeli zenekedvelők, alternatív zenekedvelők összeálltak és elkezdtek zenélni. Ezért azt szoktuk csinálni, hogy legalább az egyik napon lehetőség szerint több szentgotthárdi csapat együttes is föllépjen, vagy szentgotthárdiakból álló tagok is legyenek benne.
0: Arról van így rálátása a szervezőknek, hogy a vendégsereg, a koncertezők honnan érkeznek, itthonról, külföldről is?
1: Én azt mondom, hogy jó részt Magyarországról, tehát kevesebben érkeznek külföldről. De ugye miután itt vagyunk az Őrség szívében, és van nekünk itt a szentgotthárdi fürdőnk is, tehát azért sok átutazó, itt van ugye a nagy hotel is, sok átutazó van, külföldiek is vannak, tehát az sem kizárt, hogy ők is megfordulnak.
0: A szervezők mikor lesznek elégedettek a rendezvénnyel?
1: Mikor mindenki mosolyog, és sokan vannak.
0: Hát akkor ezt kívánom tényleg a szentgotthárdi
1: szervezők. Köszönöm.

0: Ennyi volt mai Délvasi Barangoló című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt a Délvasi Barangoló. Ez volt a Délvasi Barangoló. Jövő szombaton is várjuk a kistérségek legfrissebb információival. Itt a Körmend FM-en. Itt a Körmend FM-en.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Portugáliában több napja küzdenek az erdőtüzekkel. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobboldal előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A közelgő választásokon Sachsenhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. A legutóbbi felmérés szerint a választók 41%-a támogatja őket, míg az országot kormányzó kereszténydemokraták csak a voksok 23%-ára számíthatnak. A hőség miatt lemondták a hagyományos függetlenségnapi felvonulást Washingtonban. A több ezer hagyományőrzőt, fúvós zenekart és érdeklődőt vonzó eseményt a résztvevők biztonsága érdekében törölték. A hatalmas tűzijátékkal záruló esti programokat ugyanakkor megtartják a központi helyszínen, a George Washington emlékmű előtti füves területen. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak, a baleset után 4 embert vittek kórházba, a hatóságok vizsgálják az omlás okait. Portugáliában harmadik napja küzdenek az erdőtüzekkel az ország északi részén, több mint 1000 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. Már több mint 10 000 hektárnyi növényzet égett le, 9-en megsérültek. A hőség is

0: Dörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Elindult a hajózási főszezon a Balatonon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Riasztották a magyar grippeneket egy kínai utasszállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatókutya a Covid-járvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítő, valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

üdvözöljük. Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időpontja...

0: és nincs remény.
1: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
2: Naponta 2-60 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Könyv készül a Kölcsey gimnáziumról. Megújul Szombathelyen a Hunyadi út egy szakasza. Önkénteseket vár az oszkói hegypásztorkör. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Könyv készül a körmendi Kölcsey gimnáziumról, tájékoztatott a kiadvány szerzője Pintér György, aki elárulta, a középiskola közelgő jubileuma adta az inspirációt számára a könyv megírásához.
2: Egy komolyabb kutató munkának a vége, ez a gimnázium fönnállása 80. évfordulójára elkészített intézménytörténet. Ez reményeim szerint az évforduló kerek időszakára, tehát szeptemberre a 80. tanév elkezdésére kézbeadható formájú lesz. Tehát itt elég sok segítséget kaptam egykori diákoktól, természetesen a gimnázium vezetésétől, a múzeum anyagait is felhasználtam, tehát elég sok felé kell körülnézlem, hogy ez az adathalmaz olyan legyen, ami egyrészt olvasható, másrészt tényleg pontos legyen, meg sok irány. Lesz fotó is természetesen, úgyhogy elég sok mindent sikerült összegyűjtögetni. Hát ilyen tekintetben a gimnáziumnak a fotótár az egy nagyon gazdag kutatási lehetőség.
1: Gyors felmérést indít a Vármegyei Iparkamara az aszbeszt szennyezés gazdasági hatásai miatt. A jelzések szerint elsősorban a turizmusban, a vendéglátásban és a szolgáltató szektorban jelentkezett forgalomcsökkenés és többletköltség, de más ágazatokban is felmerültek munkavédelmi problémák. Az összegyűjtött adatokat a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak is továbbítják, egyben gazdaságvédelmi intézkedések megfontolását kezdeményezik. A Vasi Kamara közleményben kéri az érintett vállalkozásokat, hogy töltsék ki a felméréshez készített kérdőívet. Hamarosan megkezdődhet a szombathelyi Hunyadi út újabb szakaszának felújítása. A Károly Antal utca és a Szent Gellért utcai körforgalom közötti rész rekonstrukciójára 533 millió forint áll rendelkezésre. A beruházás során kicserélik az útburkolatot, felújítanak egy hidat, közműveket váltanak ki, több helyen járdákat korszerűsítenek, valamint új gyalogátkelőhely is épül. A munkálatok legkorábban ősszel indulhatnak, számolt be róla a Vaol. Önkénteseket vár a hegypásztorkör az oszkói szőlőhegyre, tájrehabilitációs és örökségvédelmi munkákra. Legyél te is hegypásztor címmel indítottak programot az elhanyagolt szőlőhegyi területek természeti és épített értékeinek megőrzésére. Az önkéntesek a tájgondozásban, gyümölcsészeti és kertészeti munkákban, régi présházak állag megóvásában, valamint a látogatók fogadásában és a helyi értékek bemutatásában működhetnek közre. A programhoz nyáron és ősszel is lehet csatlakozni 2 vagy 4 hetes turnusokban. A napi legalább 6 órás önkéntes munkához a szervezők szállást, napi egyszeri melegétkezést, valamint a munkavégzéshez szükséges eszközöket és védőfelszerelést biztosítanak.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyugodtabb időjárásra számíthatunk. A napokkal ezelőtti hőhullám fokozatosan lecseng. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 25 és 29 fok között alakul, ami ideális lehet a szabadtéri programokhoz és kirándulásokhoz. A napsütés marad meghatározó, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. A szél több alkalommal is megélénkülhet, valamint elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: 10 éves a dr. Buhóc Mosoly Szolgálat Alapítvány. Nemzetközi mintává válhat a vasi kormányablakbusz. Piknikkel búcsúzik az Alterába. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. 10 éves a dr. Buhóc Mosoly Szolgálat Alapítvány. A vasi közhasznú civil szervezet küldetése, hogy Buhóc doktori vizitekkel tegye könnyebbé a kórházban fekvő gyermekek mindennapjait. Nyilatkozta Vas Szilárd, az alapítvány vezetője, aki számokat is sorolt a szervezet egy évtizedes tevékenységéről.
2: 2016 áprilisban léptünk be először a Marcsoszki Kórház gyerekosztályának folyosójára. A tevékenység arról szól, hogy a kórházban tartózkodó gyermekpáciensek, 18 év alattiak, mindennapjai eléggé terheltek, hiszen ilyen-olyan betegséggel küzdenek, a fájdalommal, stresszel és így tovább terhelt hétköznapjaik nem éppen vidámak, és mi, mint Buhóc doktor megpróbáljuk ezeket a perceket, napokat, órákat megkönnyíteni nekik különböző improvizációs doktor Buhóc vizit pillanatokkal, és mi ezt heti rendszerességgel műveljük. Az eltelt 10 évben már nem csak Szombathelyen, hanem Sopronban, Veszprémben és Győrben is járunk a kórházi gyerekosztályokra. A 10 év alatt több mint 1300 vizitet valósítottunk meg, és hát ezzel valahol 20 és 25 ezer között van a meglátogatott gyermekek száma.
1: Nemzetközi szakmai program részeként mutatták be a kormányablakbusz működését Vasban. Az Interreg projekt keretében érkezett külföldi delegáció a vidéki közlekedési megoldásokkal és a helyi gyakorlatokkal ismerkedett. A látogatás során a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak a mozgó ügyfélszolgálat működéséről, technikai felszereltségéről és az ügyintézés folyamatáról. A kormányablakbusz különösen a kisebb településeken élők számára jelent segítséget. Számolt be róla a vaor.hu. Különleges időutazásra hívja a látogatókat a körmendi városi kiállítóterem időszaki tárlata, amely a kerékpározás hőskorát és a legendás körmendi vasparipások kalandjait mutatja be. A Körmendtől Párizsig kerékpáron a Vasparipa fénykora című kiállítás nem csak a két kerekű fejlődését tárja a közönség elé, hanem felidézi azokat a vakmerő utakat is, amelyekkel a 19. századi bringások Európa szerte öregbítették a város hírnevét. A tárlat még július 10-ig látogatható Körmenden. Ingyenessé válik szeptembertől a jelzőrendszeres segítségnyújtás Szent Gotthárd térségében. A szolgáltatás az idős és egyedül élő emberek biztonságát segíti. A készülékkel a nap 24 órájában egyetlen gombnyomással jelezhető a probléma. A kieső bevételeket a térség önkormányzatai közösen biztosítják a társulás költségvetéséből. Egy napos közösségi rendezvénnyel idézik fel az Alteraba Fesztivál hangulatát július 11-én szombaton Körmenden. Az Alteraba Piknik elnevezésű esemény este 6 órakor kezdődik a fesztivál korábbi helyszínén. A programra azokat várják, akik az elmúlt években részesei voltak az Alteraba Fesztivál közösségének, és szeretnék újra átélni a rendezvény sajátos hangulatát. A tervek szerint a résztvevőket piknik, tábortűz, beszélgetések és zenei programok várják. Az est zenei kínálatáról 3 a fesztivál történetéhez hosszú időn át kötődő lemezlovas, Johnny DJ, DJ Eddie és Rock Golyó gondoskodik.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyugodtabb időjárásra számíthatunk. A napokkal ezelőtti hőhullám fokozatosan lecseng. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 25 és 29 fok között alakul, ami ideális lehet a szabadtéri programokhoz és kirándulásokhoz. A napsütés marad meghatározó, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. A szél több alkalommal is megélénkülhet, valamint elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

beszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitát a fejedben lejátszottál, amit érzel, csak ahhoz ragaszkodsz.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Könyv készül a Kölcsey gimnáziumról. Megújul Szombathelyen a Hunyadi út egy szakasza. Önkénteseket vár az oszkói hegypásztorkör. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Könyv készül a Görmendi Kölcsey gimnáziumról, tájékoztatott a kiadvány szerzője Pintér György, aki elárulta, a középiskola közelgő jubileuma adta az inspirációt számára a könyv megírásához.
2: Egy komolyabb kutatómunkának a vége, ez a gimnázium fönnállása 80. évfordulójára elkészített intézménytörténet. Ez reményeim szerint az évforduló kerek időszakára, tehát szeptemberre a 80. tanév elkezdésére kézbeadható formájú lesz. Tehát itt elég sok segítséget kaptam egykori diákoktól, természetesen a illetve a gimnázium vezetésétől, a múzeum anyagait is felhasználtam, tehát elég sok felé kell körülnézlem, hogy ez az adathalmaz olyan legyen, ami egyrészt olvasható, másrészt tényleg pontos legyen, meg sok irány. Lesz fotó is természetesen, úgyhogy elég sok minden sikerült összegyűjtögetni. Hát ilyen tekintetben a gimnáziumnak a fotótár az egy nagyon gazdag kutatási lehetőség.
1: Gyors felmérést indít a Vármegyei Iparkamara az aszbeszt szennyezés gazdasági hatásai miatt. A jelzések szerint elsősorban a turizmusban, a vendéglátásban és a szolgáltató szektorban jelentkezett forgalomcsökkenés és többletköltség, de más ágazatokban is felmerültek munkavédelmi problémák. Az összegyűjtött adatokat a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak is továbbítják, egyben gazdaságvédelmi intézkedések megfontolását kezdeményezik. A Vasi Kamara közleményben kéri az érintett vállalkozásokat, hogy töltsék ki a felméréshez készített kérdőívet. Hamarosan megkezdődhet a szombathelyi Hunyadi út újabb szakaszának felújítása. A Károly Antal utca és a Szent Gellért utcai körforgalom közötti rész rekonstrukciójára 533 millió forint áll rendelkezésre. A beruházás során kicserélik az útburkolatot, felújítanak egy hidat, közműveket váltanak ki, több helyen járdákat korszerűsítenek, valamint új gyalogátkelőhely is épül. A munkálatok legkorábban ősszel indulhatnak, számolt be róla a VAOL. Önkénteseket vár a hegypásztorkör az oszkói szőlőhegyre tájrehabilitációs és örökségvédelmi munkákra. Legyél te is hegypásztor címmel indítottak programot az elhanyagolt szőlőhegyi területek természeti és épített értékeinek megőrzésére. Az önkéntesek a tájgondozásban, gyümölcsészeti és kertészeti munkákban, régi présházak állag megóvásában, valamint a látogatók fogadásában és a helyi értékek bemutatásában működhetnek közre. A programhoz nyáron és ősszel is lehet csatlakozni két vagy négy hetes turnusokban. A napi legalább 6 órás önkéntes munkához a szervezők szállást, napi egyszeri melegétkezést, valamint a munkavégzéshez szükséges eszközöket és védőfelszerelést biztosítanak.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyugodtabb időjárásra számíthatunk. A napokkal ezelőtti hőhullám fokozatosan lecseng. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 25 és 29 fok között alakul, ami ideális lehet a szabadtéri programokhoz és kirándulásokhoz. A napsütés marad meghatározó, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. A szél több alkalommal is megélénkülhet, valamint elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok.
0: Görmendiek kedvenc zenéi, Görmend kedvenc rádiójában. 99.8. Görmend FM. Görmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Fernand és a világhírei a 99.8-on.
1: 10 éves a dr. Buhóc Mosoly Szolgálat Alapítvány. Nemzetközi mintává válhat a vasi kormányablakbusz. Piknikkel búcsúzik az Alterába. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. 10 éves a dr. Buhóc Mosoly Szolgálat Alapítvány. A vasi közhasznú civil szervezet küldetése, hogy Buhóc doktori vizitekkel tegye könnyebbé a kórházban fekvő gyermekek mindennapjait. Nyilatkozta Vas Szilárd, az alapítvány vezetője, aki számokat is sorolt a szervezet egy évtizedes tevékenységéről.
2: 2016 áprilisban léptünk be először a Marcsoszki Kórház gyerekosztályának folyosójára. A tevékenység arról szól, hogy a kórházban tartózkodó gyermekpáciensek, 18 év alattiak, mindennapjai eléggé terheltek, hiszen ilyen-olyan betegséggel küzdenek, a fájdalommal, stresszel és így tovább terhelt hétköznapjaik, nem éppen vidámak, és mi, mint Buhóc doktor, megpróbáljuk ezeket a perceket, napokat, órákat megkönnyíteni nekik, különböző improvizációs doktor Buhóc vizit pillanatokkal, és mi ezt heti rendszerességgel műveljük. Az eltelt 10 évben már nem csak Szombathelyen, hanem Sopronban, Veszprémben és Győrben is járunk a kórházi gyerekosztályokra. A 10 év alatt több mint 1300 vizitet valósítottunk meg, és hát ezzel valahol 20 és 25 ezer között van a meglátogatott gyermekek száma.
1: Nemzetközi szakmai program részeként mutatták be a kormányablakbusz működését Vasban. Az Interreg projekt keretében érkezett külföldi delegáció a vidéki közlekedési megoldásokkal és a helyi gyakorlatokkal ismerkedett. A látogatás során a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak a mozgó ügyfélszolgálat működéséről, technikai felszereltségéről és az ügyintézés folyamatáról. A kormányablakbusz különösen a kisebb településeken élők számára jelent segítséget. Számolt be róla a vaor.hu. Különleges időutazásra hívja a látogatókat a körmendi városi kiállítóterem időszaki tárlata, amely a kerékpározás hőskorát és a legendás körmendi vasparipások kalandjait mutatja be. A Körmendtől Párizsig kerékpáron a Vasparipa fénykora című kiállítás nem csak a két kerekű fejlődését tárja a közönség elé, hanem felidézi azokat a vakmerő utakat is, amelyekkel a 19. századi bringások Európa szerte öregbítették a város hírnevét. A tárlat még július 10-ig látogatható Körmenden. Ingyenessé válik szeptembertől a jelzőrendszeres segítségnyújtás Szent Gotthárd térségében. A szolgáltatás az idős és egyedül élő emberek biztonságát segíti. A készülékkel a nap 24 órájában egyetlen gombnyomással jelezhető a probléma. A kieső bevételeket a térség önkormányzatai közösen biztosítják a társulás költségvetéséből. Egynapos közösségi rendezvénnyel idézik fel az Alteraba Fesztivál hangulatát július 11-én szombaton Körmenden. Az Alteraba Piknik elnevezésű esemény este 6 órakor kezdődik a fesztivál korábbi helyszínén. A programra azokat várják, akik az elmúlt években részesei voltak az Alteraba Fesztivál közösségének, és szeretnék újra átélni a rendezvény sajátos hangulatát. A tervek szerint a résztvevőket piknik, tábortűz, beszélgetések és zenei programok várják. Az est zenei kínálatáról 3 a fesztivál történetéhez hosszú időn át kötődő lemezlovas, Johnny DJ, DJ Eddie és Rock Golyó gondoskodik.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyugodtabb időjárásra számíthatunk. A napokkal ezelőtti hőhullám fokozatosan lecseng. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 25 és 29 fok között alakul, ami ideális lehet a szabadtéri programokhoz és kirándulásokhoz. A napsütés marad meghatározó, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. A szél több alkalommal is megélénkülhet, valamint elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok.
0: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
3: Könyv készül a körmendi Kölcsey gimnáziumról. Tájékoztatott a kiadvány szerzője Pintér György, aki elárulta, a középiskola közelgő jubileuma adta az inspirációt számára a könyv megírásához. Pintér Györggyel erről a kötetről, de mellette további terveiről is beszélgettem. de ha már Körmendi délvasi könyvekről van szó, mindjárt itt egy másik is. Bálint Csaba is a vendégünk lesz, a harasztifalui helytörténész most éppen egy kiadvány megírásába fogott és fejezte be nemrégiben a munkát. A település első világháborút megjárt egykori lakóinak állít emléket a közel 50 oldalas fotókkal is illusztrált kiskötettel. Ennek megírásáról beszélgetek Bálint Csabával, aki már szól újabb könyves ötleteiről is, valamint röviden beszámol arról, milyen élményekkel tért haza a körmendi kis küldöttség a Majkon Haraszti Margit Mirkónak emléket állító kiállítás megnyitóról. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.

0: Könyvkészül a Körmendi Kölcsey Gimnáziumról, tájékoztatott a kiadvány szerzője Pintér György, aki elárulta, a középiskola közelgő jubileuma adta az inspirációt számára a könyv megírásához. Pintér Györggyel erről a kötetről, de mellette további terveiről is beszélgettem. De ha már Pintér Györggyel beszélek ezúttal, nem mint városséta vezetővel, hanem mint szerzővel, számos kötet könyv szerzőjével, és muszáj most egyfajta köztes állapotról beszélnünk, hogy célegyenesben van legalább két köteted, ugye?
1: Így van. Tehát az egyik, ami egy komolyabb kutató munkának a vége, ez a gimnázium fönnállása 80. évfordulójára elkészített intézménytörténet. Ez reményeim szerint az évforduló kerek időszakára, tehát szeptemberre a 80. tanév elkezdésére kézbeadható formájú lesz. Tehát itt elég sok segítséget kaptam egykori diákoktól, természetesen illetve a gimnázium vezetésétől, a múzeum anyagait is felhasználtam, tehát elég sok felé kellett körülnéznem, hogy ez az adathalmaz olyan legyen, ami egyrészt olvasható, másrészt tényleg pontos legyen, meg sok irányú.
0: Adathalmaz és fotóhalmaz is, tehát fotóval illusztrált?
1: Hát lesz fotó is természetesen, úgyhogy elég sok mindent sikerült összegyűjtögetni. Hát ilyen tekintetben a gimnáziumnak a fotótár az egy nagyon gazdag kutatási lehetőség.
0: Esetleg így, mivel az előbb is beszéltünk érdekességekről, ebből a könyvből egyet a sok dolog közül, amit kikutattál, ami nagyon érdekes, vagy újdonság esetleg az olvasók számára, meg a régen odajártak számára?
1: Ugye mindenkinek annyira egyértelmű, hogy Körmenden gimnáziumban. Na most a könyv címe az lesz, hogy a Kölcsey. Ezzel nem lenne gond, de az alcíme viszont az, hogy gimnázium a semmiből. Tehát igazából, amikor Kincselek 1945-ben elhatározta, hogy ide gimnázium kellene, akkor gyakorlatilag ennek a gimnáziumnak semmiféle alapja nem volt. Nem volt épülete, nem volt tantestülete, nem volt megfelelő felszerelése, és még az is kérdéses volt, hogy lesz elég diákja. Tehát innen indult el az egész, és fejlődött odáig, ahol most tartunk. És ugye hát, hogy hozzáteszem, hogy ez közvetlenül a háborús évek vége, amikor ugye az a jellegzetessége a dolognak, hogy mindenki borzasztóan szegény volt, mert szétlőtték a házat, mert elrabolták azt, amilyen volt, vagy mert nem jött haza az apuka a frontról, tehát egy borzasztó átmeneti időszak volt ez. Nem.

0: Pintér György a műsor vendége továbbra is, aki a Kölcsey Gimnázium múltját feldolgozó könyve mellett további terveiről is beszél.
1: Na, hát nagyon izgalmasnak ígérkezik ez a kötet, és majd annak idején, amikor ez kézbe vehető, feltétlenül beszéljünk róla, de jó volt előre is már jelezni, hogy lesz Körmennek egy ilyen új kötete, és lesz egy másik is.
2: Igen, hát az már teljesen készen van, úgyhogy nem sokára nyomdába is kerül. Ugye 3 évvel ezelőtt megjelent a Múzeumi Krimik első kötete. Ezek ilyen bűnügyi történetek, vérmentes bűnügyi történetek, tehát nem söpögnek a vértől, hogy az illik mostanában. Gyakorlatilag a fő cél nem a krimi, hanem a múzeum belső életének, a múzeum műtárgyainak bemutatása. Most erre találtam én ezt a formát, hogy ezt ilyen krimi formátumban meg lehet csinálni. Most az első kötetnek ez lesz a folytatása.
1: Azt elárulhatjuk, hogy most mi kerül a középpontba?
2: Hát elég sok minden, tehát ez több különálló történet. Úgyhogy itt aztán kerékpáros kémkedéstől kezdve elég sok minden belefér a történetbe. Aztán megpróbáljuk megválaszolni azt, hogy a kastély déli udvarába a kibéle szobornak hova tűnt a feje. Mert lesznek ilyen rejtélyek. Nem véletlenül, hogy az alcíme az, hogy a Rejtélyek Múzeuma.
1: Amikor ez nyomdából kijön, akkor remélhetnek a körmendiek író-olvasó találkozót, bemutatót?
2: Hát könyvbemutatót mindenképpen terveznénk, igen.
1: Akkor majd hírt adunk ennek idejéről.
2: A jó hír az egészben, hogy az első kötet gyakorlatilag a kiadó raktárából kifogyott. Tehát ezek szerint többen megvásárolták itt is, máshol is, úgyhogy már csak annyi van, ami itt ott könyvesboltok lerakataiban megtalálható.
1: Akkor ez egy jó vállalkozás volt, amit elkezdtél, mert sikerült ezt az élmény alapon megírt köteteket ezzel megtalálni, egyfajta érdeklődési kört, hogyha így fogynak a kötetek. Gratulálok!
2: Igen, mert ugye a Körmendi Gimnázium története, meg korábban ugye a Várkerté is, az igazából kötődik annyira Körmenthez, hogy ezt nem tudom, egy Debrecinek, egy Szegedinek, egy Miskolcinek nem lehet eladni. Mert őt igazából nem érdekel, csak nem oktatás történet kutató. Viszont a krimék ilyen formájában nem mondom, hogy nincsenek helyezkötve, de több érdeklődőt vonzhatnak.
1: Kuriózumnak számít mindenképpen.
2: Igen.
1: Akkor sok sikert még a hátralevő kiadási tennivalókhoz, meg hát már az újak írásához is, mert biztos vagyok benne, hogy már ott van a fejedben a többi. A
2: nem csak a fejemben, félig készen van a Körmendi Krónikák kötete, ami Körmend történetének érdekesebb fejezeteit próbálja előszedni, úgyhogy vannak tervek.
1: Köszönöm szépen Pintér Györgynek az interjút.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
3: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
0: De ha már körmendi délvasi könyvekről van szó, mindjárt itt egy másik is. Bálint Csaba is a vendégünk lesz. A Haraszti falui helytörténész most éppen egy kiadvány megírásába fogott és fejezte be nemrégiben a munkát. A település első világháborút megjárt egykori lakóinak állít emléket a közel 50 oldalas fotókkal is illusztrált kiskötettel. Ennek megírásáról beszélgetek Bálint Csabával, aki már szól újabb könyves ötleteiről is, valamint röviden beszámol arról, milyen élményekkel tért haza a körmendi kis küldöttség a Majkon Haraszti Margit Mirkónak emléket állító kiállítás megnyitóról.
1: Hihetetlen számomra, de látom magam előtt a Haraszti falui füzetek első számát, hogy egy kis településről ennyi minden összegyűjthető, mint ami ilyen rengeteg fotót, információt tartalmaz ez a füzet, de hát Bálint Csaba helytörténeti kutató bizonyítja, hogy, és ezzel erősítsünk meg más településeket is, hogy mindenhol érdemes utána menni a múltnak, mert rengeteg információ van. Így történt ez Haraszti faluban is. Mi motivált ennek a füzetnek a létrehozását?
4: Köszönöm a lehetőséget először is, hogy az elmúlt években a digitális adat információ tárolása múzeumi levéltári körökbe is rendkívül sokat fejlődött, vagyis rengeteg információ került be azokba a körökbe, hogy amatőrök is kutathatnak, vagy tudnak kutatni. Ez is olyan volt, hogy mitől mi lesz. Tavaly novemberben jelent meg egy első világháború veszteségeit és a problémákat, az első világháború kapcsolatot, keveredést, irattári dolgokat. És kíváncsiságból rájutottam, hogy nem 18, az nem mire fel van, és a 18 áldozat, hanem sokkal több áldozat volt, és hát mindenki érintett volt. A másik pedig, hogy nagyon sokan voltak érintettek a másik, hogy emlékezni kell, nem szabad elfelejteni azt, hogy kik jártak előttünk. Ezeket hogy létrehozták ezt a 800 éves települést, és megmaradt, és az a nem mentek az első világháború, most mi csak a felét ismerjük, úgyhogy van mit tenni, hogy hogyan küzdöttek a családok, hogy maradtak meg, hogy nem volt mindegy, hogy otthon van az apa, a férj, hogy együtt van a család, hogy nem. Lapok is ezt bizonyítják, ha a mában tekintünk, hogy ezek nem jó, nagyon káros dolgok, mindenkire nézve, egy közösségre, egy családra, személyekre, így persze ezek összeadottak, és hát Így született meg
0: akkor a kiadvány. Haraszti falu hős katonái a nagy háborúban, ez ennek az első füzetnek a címe, csaknem 40 oldalas. Milyen tematika alapján szerkesztetted, állítottad össze?
4: A személyeket szerettem volna, ahol vannak arcok, vannak fotók, a személyeket bemutatni, a közeget, azokat, akik a haraszti falut alakulták valamikor, házok, a gyerekek, hogy mentek keresztül, ugye, akik sajnos módon meghaltak a háborúba, rengeteget szenvedtek a sebesültek, és voltak, ugye, akik hadifogság 7 év gyalog jött haza a Vladivostokból, irdatlan, elképzelhetetlen szenvedések árán, és beálltak, tették az példák. Ezek a férfiak példák kell lenni, nem csak azt főleg mindenkinek, minden település szenvedettet a dologtól. Ez volt az erős motiváció, hogy mindenképpen meg kell őrizni az ő emléküket.
0: És tulajdonképpen az egész kiadvány alapja, és szinte kontraszt, hogy a boldog béke évektől indítasz, illetve hát a boldog béke évek utáni világ égés óriási kontrasztot képez ezzel.
4: Így van, hiszen az első világháború kitörésig, ugye, hogy nyugodtan éltek az emberek, azok voltak, hogy boldog békéjek 1867-1914-ig, amikor is felbojdult, megváltozott minden, elképesztő módon megváltozott minden az egyénnek, az országnak a sorsa, és ez a falu, mint annyi más falu, szintén megmaradt. És ez a nagyon fontos üzenet, hogy nem szabad soha feladnunk semmit, mindig tovább kell lépni, összefogva, és emlékezni azokra, akik ilyen hatalmas egyszerű emberek, ilyen hatalmas dolgokat tudtak végigvinni és megcsinálni.
0: Tulajdonképpen

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Bálint Csaba harasztifalui helytörténész a műsor vendége, aki legújabb kötetéről beszél ma a hallgatóknak.
2: Neked egy kőbevésett emlékmű nevei adták az irányt, hogy kik után jár utána?
3: Tulajdonképpen igen. Tehát, ahogy említettem, emlékműen harasztifaluban egy gyönyörű emlékmű van, azt 1938-ban csinálták, sok évvel az első háború után, azok a férfiak emelték, azoknak a tiszteletére, akik meghaltak. És azok a férfiak, akik emlékművet csinálták, csináltat, kezdeményezték és csináltatták, azok a kadifogságban megmaradtak a háború után. És írtam is, a férfi tisztesség, a férfi becsület azt kívánt, az emlékük fennmaradjanak azoknak, akik harcoltak, akik meghaltak a háborúban. És a szerencsés véletlen. Talán szűnt de olyan adathalmat szabadunk el, amit tudtam használni. Ugyanakkor például ugye ez az első világháborúban még a osztrák-magyar monarchia katonái voltak harasztifalúak, mint minden résztvevő Magyarországról, és osztrák, mai osztrák oldalakon is lehetett kutatni. Utánuk mindenhogy tettem is, és az csak megerősített abban, hogy rengeteg adat van digitalizálva, tartósan kerülnek elő. Adatok, amiket aztán jól tudunk használni, nekik rövidebb témát fogok dolgozni, amit egyedül van, amit társal, tehát bízom benne, hogy jövő ilyenkor a második világháborús megemlékezés is meg fog születni, ott is vannak, már léptem ezekbe a dolgokba, úgyhogy izgalmas dolgok vannak, ami még információ, hogy a profifalistás külöket alig 1 kilométerre vannak egymástól, de testvértelepülések során egyházilag, társadalmilag mindig egymásra voltak utalva. Már nem jelentkezik annyira, nem látható annyira, de mindenféleképpen erről is szeretnék majd egy pár izgalmas kutatások ezek is.
1: Ebben az első füzetben kinek, hát a teljesség igénye nélkül említsünk meg egy szemét legalább, akinek a legteljesebben kerekedett ki az élete az adatok alapján, vagy legjobban megismerhetjük?
3: Hát mi mindegyikről nagyon röviden írtam, illetve nagyon kevés, ilyetén kevés információ, de bős, azért több soros információ, hát mert kettő szemét említek meg, többet is lehet. Egyik Szabó László, aki nem kimondott harasztifalui születésű volt, ő tanító volt, ő kántortanító, és a háború első hónapjaiban hadifogságba esett, és 7 év után jött haza Vladivosztokból, ahogy említettem, és azonnal, szinte azonnal néhány hét után beállt tanítani. Tehát ott a kérő, a motiváció, a terület, az ami óriási nagy volt. Hogy említettem azt a Milics Ignácot, aki szintén Vladivosztokból ballagott haza, hogy elképesztő módon a család iránt megtartotta. És az ő is az első hónapokban, amikor még nem volt ilyen szervezet, de hát most harci cselekményekben nem akarok bemenni, aki aztán családot tudott alapítani, vagy Csácsics Istvánt, aki egy mint menet közben kiderült, hogy egy nagyon haladó, szellemiségű, hívő, mély katolikus személy volt, és ő is néhány év után jött haza. Azokat a 5 faluból azok a férfiak, akik huszárok lettek, ugye a Szombathelyi 11-es huszár ezrednek voltak a tagjai, és bizony voltak olyan hadi helyzetek, ez nem csak szájhagyomány volt, hanem levéltárilag is jutott, amikor legfontosabb barát, tehát a lovak bobulyás lett. Tehát ez valami borzasztó lehetett azoknak a férfiak, akik válságban felolvat gondoztak, és a háborúba a lovat is fel kellett áldozni. Vagy az a pap, aki haraszti faluba született, Deli István plébános, és a legnagyobb mai Lengyelország területén lévő, misélben volt papa, ahol borzalom, több tízezer magyar ember veszett oda, hogy nem került bele, és miután apát is csinált magát, falnak szolgált hosszú ideig, hát csorolhatnám szinte az egészet, ezt éltek, akaratok, nagy mély hívők, kevésbé hívők, és megmaradtak, és visszajöttek, és tették a családjuk és a feleségük,

0: Bálint Csaba harasztifalui helytörténész a műsor vendége, aki legújabb kötetéről beszél ma a hallgatóknak.
1: A füzetett fotók is illusztrálják nem kevés, ezekről is beszéljünk.
2: Hát ez nagyon izgalmas volt, és köszönöm a kérdést, mert nyilván a digitális halmazba szerettem volna az említett Dell Istvánról fényképet, hát őről nem tudom, viszont a papi hagyatében sok körül kutatva megtaláltam egy másik papot, aki szintén, és szintén pap volt, és örülök, sikerült egy fotót beszereznem. A családok, a mai falui családok segítettek számos, nagyon hálás vagyok nekik, mert a családokba előszedték a láda fiából, ahogy mondják, a fiókból, meg borítékból, mindenféle régi fényképet, és ugye benne olyan sikerült. Látjuk, hogy katonaruhában, de nem tudjuk, hogy mikor is a ruházat napján segítettek, persze, mert ugye nem értünk mindenhez, segítettek meg, hogy 1888 előtti fotó egy harasztifalui katonáról, egy időtávok. És ugye itt az első világháború kezdetét nézzük, és itt több mint 110, tehát 3-4 generációt elkezdődik a szájhagyományokban. A papa, az édi, az a háborúba ott volt, a nagy háborúba ott voltak, és ők segítettek sokat ezekkel a fotókkal. Nagyon izgalmas volt a fotók feldolgozása, mert a ruházatból nem egy tipikus falusi ruházatú emberekről van szó, erre majd később remélem lesz alkalmam írni. Azok még nem felvilágosult szellemek voltak, ruházatok is, egy kis polgári ruházat mutat, és nem egy általános, hogy egy parkgazda gyereke egy pecsétgyűrűt visel, a ruha tényleg szombatai jobbkörű, akkor viszont a jobbkörűben is megállta volna a helyét, de akkor kis pár száz fős faluba bizony ilyen gondosan figyeltek erre, és a korszellem a váltatban is elérte őket. Egy izgalmas dolgok, hadd mondjak el, hogy az említett Mirics Ignác, akiről aztán ott van egy nagy fotó is a füzetben, sokáig itt a helytől, a Völgyes Ferenc helytőlenti teménybe egy nagy méret, egy 60x40 cm-es fotó volt egyik ládában, és szekrénybe pontosabban, és nem tudtuk, ki van a fényképen. És teljesen véletlen már a kutatás közben a képekre térve, kiderült, hogy ő Mirics Ignác van a nagy fotón. És szombaton voltam egy érem és ilyen gyűjtő találkozón, ahol Francsi Zoli barátom, a nagykövetkezeti polgármesterrel beszélgettünk, és mondja, hogy a Mirics Ignác kardja nálam van. Mit? Ugye ő meg kard. Ez ugye, hogy 50 évet pénzt kapta meg a családtól. És akkor azt mondja, hogy ha ezt elrakjátok a gyűjteménybe, akkor odaadom. Úgyhogy egy kardunk is lett ennek megfelelően. A Mirics Ignácnak nem csak az emléke, a fényképe is, és a kardja is azonosításra került ebbe a történetbe. Ilyen izgalmas volt.
1: Akit érdekelne ez a füzet, hogy juthat hozzá?
2: Megkeres engem interneten keresztül, és nagyon szívesen, még jó néhány példány, nagyon szívesen adok belőle az érdeklődőknek, főleg családi érintettségű személyeknek.
1: És akkor, ahogy el is hangzott, már a fejedben ott van a következő füzetnek a terve és néhány fontos mérföldköve?
2: Így van, három nagyobb téma van, amit hát persze ez éves szintű terv, amit szeretnék feldolgozni. Egyiket elárulom, akár mindegyiket, ugye egyiket már említettem, a második világháborút, amikor nyár végén össze tudok mélyebben, intenzívebben foglalkozni, mert egy jövő május körül megjelenjen hasonló nagyságba, formátumba. Persze az információ is, halmaztól is függ, amit be tudok gyűjteni arról, hogy a második világháborúban mi történt harasztifalukban vagy a környékén. Nagyon izgalmasan alakul. A másik a haraszti anyakönyvekkel kapcsolatos, és 1757-ig megvan, ki van gyűjtve jó barátom, Jó Csaba személyében, ő gyűjtötte ki ezeket a anyakönyvek, ezt még ki kell egészíteni, dolgozik, illetve dolgozunk rajta. A harmadik téma pedig, a többször említettem, a ruházkodás, ruha viseletek. Ehhez még keresek egy korabeli ruhaszakértőt, tehát bocsánat, nem korabeli a szakértő, nem korabeli, hanem korabeli ruhák szakértőjét. Van ilyen, és bizony van számos fénykép, és hát szeretném tudni, hogy példának említem, hogy a helyben volt-e olyan varrónő, például a ruha mit mond egy női vagy egy férfi, hogy ezt helyben lehetett, harasztiba vagy körmenden egy jókezű varró ember vagy varrónő, vagy nagyobb szalomba, hogy mondjam, készültek ezek a ruhák. Van, mutatnak azonosságot, mutatnak egyediséget, nagyon izgalmasnak találom férfi rétemre ezeket a ruhadolgokat, divatot.
1: És szerintem ez tényleg közérdeklődésre fog számot tartani, úgyhogy majd beszéljünk erről a füzetről is.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Bálint Csaba haraszti falui helytörténész már szól újabb könyves ötleteiről is, valamint röviden beszámol arról, milyen élményekkel tért haza a körmendi kisküldöttség a Majkon haraszti Mirkó Margitnak emléket állító kiállításról. És még egy dologról ejtsünk feltétlenül szót, hogy Majkon megnyílt Haraszti Margit Mirkó emlékező kiállítása. Milyen benyomásokkal jöttetek haza onnan?
2: Még a füzetre csak egy mondatot hadd térjek vissza, hogy én nagyon bízom benne, hogy nem felejtődnek el, így már Haraszti falu ezen személyei szerintem hősei nem felejtődnek el. Igen szerencsés lenne, ha más települések is tudnának csatlakozni, vagy önállóan el tudnák dolgozni, a fiataloknak átadni, és a közös megemlékezés, a közös tudatba jobban beépülnek ezek a megemlékezés dolgok. Haraszti Margit Mirkó Majkon, ugye ez volt a kiállítás címe. Lassan szerveződött a dolog, ugye, mert ott személyi változások voltak a vezetésbe, és a türelmünket kérték, de nagyon frappáns, nagyon jó volt, nagyon kellemesen meglepődtünk a hozzáállása az igazgató úrnak, dr. Kupcsok Lajosnak és a kolléganőjének a dologhoz, ami aki nem járt még Majkon, az feltétlen menjen el, nem tudok más mondani, mert hihetetlen, lenyűgöző. A magyar állam full teljesen felújította a kamaduli szerzetes házakat, ezekbe dolgozott Mirkó, és az rendkívül izgalmas volt a Mirkó társával, Hoffer Andrea festő és restauráció művésznővel sétálni ott, és bemenni abba a cellaházba, ezek nagyocska házak, ahol együtt dolgoztak, ahol együtt laktak, a földön aludtak 80-as években, ahol akkor kezdődött a felújítás. A megemlékezésnek ez egy ilyen mély része volt, ez ma megnyitó után. A megnyitón, hát egy dolog, hogy én mindig jól érzem magam egy ilyen megnyitón, meg láttam, hogy ott voltak haraszti falvak is, hogy elégedettek voltunk, meg a maikiak is, de volt egy hölgy látogató például, voltak tatáról, oroszlányból, tatabányáról látogatók, és egy hölgy azt mondja, hogy hát annyira örül neki, hogy végül is eljött Majkra tatáról, mert 2 vagy 3 hete kőtegen a Városházán látta a Városházának a híres külső freskóit, festményeit, és hát most döbbent rá ezeknek jelentés, mert az Haraszti Margit csinálta, hogy hát neki akkora élmény volt. Hát már ezért megérte elmennünk és elvinni a kiállítást Majkra. Ott volt ugye ahogy mondtam, a társa barátnője, akivel együtt dolgozott, nem fiatal hölgy, de vállalta az utat. Ott volt a férj, amikor megkérdeztem, másnap fölhívtam a Tamást, hogy mit gondol az egészről, ami ott történt. Azt mondta, hogy annyira jó volt, mert Mirkó ott volt velünk. És ez nagyon annyira jól esett, hogy így éreznek azok, akiket tényleg nagyon közel állt. A látogatók meg, ugye, és ezt az intézményvezető is kiemelte, hogy a festő, restauratőművész szakma méltatlanul kicsit el van felejtve, valami rendkívül összetett tudás birtokosai, akik ezeket a csodákat helyreállítják és megcsinálják, és ezért volt nagyszerű ez a kiállítás. Bízom benne, hogy ez a hónap utolsó napjáig lesz, és utána már szerveződik a következő, azt még viszont nem mondom el, azt majd meglátjuk, hogy még nem tudom, mert több helyen tárgyalunk, beszélgetek, hogy hova fog kerülni.
1: Köszönöm szépen Bálint Csabának ezeket az informatív, érdekes és tanulságos gondolatokat, beszámolót, a füzet bemutatását, és jó volt, hogy egy kicsit mi is ott lehettünk most az élménybeszámoló alapján Majkon. It's Friday,

0: It's Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
1: Arról is szólunk ma. 1,5 millió forint gyűlt össze a Birkózó Egyesület jótékonysági akciójában. Összesen 1,5 millió forint adomány gyűlt össze a Körmendi Birkózó Ese által szervezett jótékonysági kezdeményezés során, amellyel a súlyos betegséggel küzdő Soma és családja számára nyújtottak segítséget. A támogatás nem csupán anyagi segítséget jelentett, hanem annak kifejezését is, hogy a nehéz helyzetben lévő család nincs egyedül, számíthat a közösség összefogására és támogatására. Bartók Zsolt egyesületvezetőt örömmel töltötte el, hogy a kezdeményezésüket ennyien támogatták. Vele összegeztük a június 13-ai gála tapasztalatait és a jótékonysági akció sikerét. Bartók Zsolttal beszélgetünk, és csupa örömhírről fog beszámolni a Körmendi Birkózó Egyesület vezetője, vezetőedzője. Nagyon jól sikerült a gála, ugye?
2: Igen, nagyon jók voltak a visszajelzések is az egyesületek felől. Úgy mondták, hogy nagyon szuper volt a rendezés, a körülmények nagyon jók voltak. Itt is meg szeretném köszönni a Körmendi Város Önkormányzatnak, hogy biztosította a helyszínt, a sportcsarnokot. És igen, az eredmények nagyon jók, 4 első helyünk lett, 4 aranyérem, 7 darab ezüstérem és 2 bronzéremmel zártuk a versenyünket.
1: A gála a versenysport sikerek mellett a jótékonysági részben is nagyon sikeresnek bizonyult, ugye?
2: Igen, és ez meglepő is volt számomra, de a szülői közösségünk, az egyesület szülői közösségének számára is meglepő volt. Én ilyen 150, mondjuk 200 ezer forintra számítottam, ehelyett összejött 1 millió 520 ezer forint.
1: Úgy tudom, hogy a család is jelen volt a gálán, ugye?
2: Igen, nagyon örültem neki. Úgy terveztük, hogy a megnyitóra érkeznek, viszont a Soma miatt kicsit megcsúsztak, de hál' Istennek ott tudtak lenni, üdvözöltük őket, lehetett beszélgetni velük. Részt vett a versenyünknek a megnyitóján Horváth Nándor Zsolt, országgyűlési képviselő, illetve a versenyt megnyitotta dr. Szabó Barna. Mindketten elbeszélgettek Soma szüleivel, illetve az országgyűlési képviselő

0: összesen 1,5 millió forint adomány gyűlt össze a Körmendi Birkózó Esre által szervezett jótékonysági kezdeményezés során, amellyel a súlyos betegséggel küzdő Soma és családja számára nyújtanak segítséget. Bartók Zsolt egyesület vezetővel összegeztük a június 13-ai gála tapasztalatait és a jótékonysági akció sikerét. Akkor milyen jó, most ez is kézzelfogható dolog, hogy kettős küldetést tudott teljesíteni a Körmendi Birkózó Egyesület. Egyrészt konkrétan tényleg a gyűjtésben segíthetett, de abban is, hogy fölhívja ennek a kisfiúnak a sorsára a figyelmet.
1: Hát ez már úgy néz ki, hogy névjegyé vált az egyesületünk számára, hogy az egyik szülő is említette nekem. Ez a Körmendi Birkózó Egyesületnek a névjegye, hogy most már harmadik alkalommal segítünk olyan rászoruló beteg gyerekeken, illetve szülőkön, akik tényleg erre rászorulnak. Erre rászorulnak, és minden segítség jól jön nekik.
0: Különben hogy kerül a látókörébe a Birkózó Egyesületnek az ilyen rászoruló családok ügye?
1: A versenyszervezésének megkezdése előtt egy zárt csoportba felteszem, hogy javaslatot tegyenek a szülők, hogy a kapcsolati hálójukba, illetve a látókörükbe van-e olyan család, ahol beteg kisfiú, rászoruló kisfiú van, és őt érdemesnek találják támogatni. Erre jönnek javaslatok, és akkor a szülői közösségünk dönti el igazából, hogy kit támogatunk. Általában mindig egy javaslat jön, tehát igazából utána a szülők azt a javaslatot mind támogatják is.
0: És akkor zárásul vissza még egy kicsit a gálára. Sok néző volt, sok érdeklődő, jó hangulat jellemezte?
1: Jó hangulat volt, parázs küzdelmek voltak. Láttam, hogy a nézőtér középső része is megtelik, illetve jönnek-mennek az emberek, tehát jönnek az érdeklődők, megnézik, utána cserélődnek az emberek is ugyanúgy. Tehát egy jó hangulatú verseny volt, ennek az alapja az volt, hogy a gyerekek igen, nem csak mozogni jöttek, hanem küzdeni jöttek, a szép kupákért, aranyéremért, ezüst meg bronzérmekért.
0: Akkor ez a gála, azt hiszem, hogy itt Vasban, sőt Nyugat-Dunántúlon az egyik legjelentősebb sportolói, birkozói találkozó, ami már beírta magát a történelemkönyvbe.
1: Igen, kinőttük magunkat, többen is jelentkeztek, külföldről is, Szlovéniából is, hogy részt vennének a versenyen, de sajnos nem tudjuk őket fogadni, mivel a létszámot maximalizálni kell 60-70 versenyzőre.
0: Köszönöm szépen Bartók Zsoltnak ezt az információt, beszámolót és további sok sportsikert és szervezést.
1: Köszönjük szépen!
2: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
0: Ennyi volt Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
2: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a régió magazinja.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Könyv készül a Kölcsey gimnáziumról. Megújul Szombathelyen a Hunyadi út egy szakasza. Önkénteseket vár az oszkói hegypásztorkör. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Könyv készül a Görmendi Kölcsey gimnáziumról, tájékoztatott a kiadvány szerzője Pintér György, aki elárulta, a középiskola közelgő jubileuma adta az inspirációt számára a könyv megírásához.
2: Egy komolyabb kutató munkának a vége, ez a gimnázium fönnállása 80. évfordulójára elkészített intézménytörténet. Ez reményeim szerint az évforduló kerek időszakára, tehát szeptemberre a 80. tanév elkezdésére kézbeadható formájú lesz. Tehát itt elég sok segítséget kaptam egykori diákoktól, természetesen a illetve a gimnázium vezetésétől, a múzeum anyagait is felhasználtam, tehát elég sok felé kell körülnézlem, hogy ez az adat halmaz olyan legyen, ami egyrészt olvasható, másrészt tényleg pontos legyen, meg sok irány. Lesz fotó is természetesen, úgyhogy elég sok minden sikerült összegyűjtögetni. Hát ilyen tekintetben a gimnáziumnak a fotótára az egy nagyon gazdag kutatási lehetőség.
1: Gyors felmérést indít a Vármegyei Iparkamara az aszbeszt szennyezés gazdasági hatásai miatt. A jelzések szerint elsősorban a turizmusban, a vendéglátásban és a szolgáltató szektorban jelentkezett forgalomcsökkenés és többletköltség, de más ágazatokban is felmerültek munkavédelmi problémák. Az összegyűjtött adatokat a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak is továbbítják, egyben gazdaságvédelmi intézkedések megfontolását kezdeményezik. A Vasi Kamara közleményben kéri az érintett vállalkozásokat, hogy töltsék ki a felméréshez készített kérdőívet. Hamarosan megkezdődhet a szombathelyi Hunyadi út újabb szakaszának felújítása. A Károly Antal utca és a Szent Gellért utcai körforgalom közötti rész rekonstrukciójára 533 millió forint áll rendelkezésre. A beruházás során kicserélik az útburkolatot, felújítanak egy hidat, közműveket váltanak ki, több helyen járdákat korszerűsítenek, valamint új gyalogátkelőhely is épül. A munkálatok legkorábban ősszel indulhatnak, számolt be róla a VAOL. Önkénteseket vár a hegypásztorkör az oszkói szőlőhegyre, tájrehabilitációs és örökségvédelmi munkákra. Legyél te is hegypásztor címmel indítottak programot az elhanyagolt szőlőhegyi területek természeti és épített értékeinek megőrzésére. Az önkéntesek a tájgondozásban, gyümölcsészeti és kertészeti munkákban, régi présházak állag megóvásában, valamint a látogatók fogadásában és a helyi értékek bemutatásában működhetnek közre. A programhoz nyáron és ősszel is lehet csatlakozni két vagy négy hetes turnusokban. A napi legalább 6 órás önkéntes munkához a szervezők szállást, napi egyszeri melegétkezést, valamint a munkavégzéshez szükséges eszközöket és védőfelszerelést biztosítanak.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyugodtabb időjárásra számíthatunk. A napokkal ezelőtti hőhullám fokozatosan lecseng. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 25 és 29 fok között alakul, ami ideális lehet a szabadtéri programokhoz és kirándulásokhoz. A napsütés marad meghatározó, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. A szél több alkalommal is megélénkülhet, valamint elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok.
0: És most a Görmendiek kedvenc zenéi, Görmend kedvenc rádiójában 99.8 Görmend FM. Ebben az órában is

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: 10 éves a dr. Buhóc Mosoly Szolgálat Alapítvány. Nemzetközi mintává válhat a vasi kormányablakbusz. Piknikkel búcsúzik az Alterába. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. 10 éves a dr. Buhóc Mosoly Szolgálat Alapítvány. A vasi közhasznú civil szervezet küldetése, hogy Buhóc doktori vizitekkel tegye könnyebbé a kórházban fekvő gyermekek mindennapjait. Nyilatkozta Vas Szilárd, az alapítvány vezetője, aki számokat is sorolt a szervezet egy évtizedes tevékenységéről.
2: 2016 áprilisban léptünk be először a Markusovszki Kórház gyerekosztályának folyosójára. A tevékenység arról szól, hogy a kórházban tartózkodó gyermekpáciensek, 18 év alattiak, mindennapjai eléggé terheltek, hiszen ilyen-olyan betegséggel küzdenek, a fájdalommal, stresszel, és így tovább terhelt hétköznapjaik, nem éppen vidámak, és mi, mint Buhóc doktor, megpróbáljuk ezeket a perceket, napokat, órákat megkönnyíteni nekik, különböző improvizációs doktor Buhóc vizit pillanatokkal, és mi ezt a heti rendszerességgel műveljük. Az eltelt 10 évben már nem csak Szombathelyen, hanem Sopronban, Veszprémben és Győrben is járunk a kórházi gyerekosztályokra. A 10 év alatt több mint 1300 vizitet valósítottunk meg, és hát ezzel valahol 20 és 25 ezer között van a meglátogatott gyermekek száma.
1: Nemzetközi szakmai program részeként mutatták be a kormányablakbusz működését Vasban. Az Interreg projekt keretében érkezett külföldi delegáció a vidéki közlekedési megoldásokkal és a helyi gyakorlatokkal ismerkedett. A látogatás során a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak a mozgó ügyfélszolgálat működéséről, technikai felszereltségéről és az ügyintézés folyamatáról. A kormányablakbusz különösen a kisebb településeken élők számára jelent segítséget. Számolt be róla a vaor.hu. Különleges időutazásra hívja a látogatókat a Görmendi Városi Kiállítóterem időszaki tárlata, amely a kerékpározás hőskorát és a legendás görmendi vasparipások kalandjait mutatja be. A Görmendtől Párizsig kerékpáron a Vasparipa Fénykora című kiállítás nem csak a kétkerekű fejlődését tárja a közönség elé, hanem felidézi azokat a vakmerő utakat is, amelyekkel a 19. századi bringások Európa szerte öregbítették a város hírnevét. A tárlat még július 10-ig látogatható Görmenden. Ingyenessé válik szeptembertől a jelzőrendszeres segítségnyújtás Szent Gotthárd térségében. A szolgáltatás az idős és egyedül élő emberek biztonságát segíti. A készülékkel a nap 24 órájában egyetlen gombnyomással jelezhető a probléma. A kieső bevételeket a térség önkormányzatai közösen biztosítják a társulás költségvetéséből. Egynapos közösségi rendezvénnyel idézik fel az Alteraba Fesztivál hangulatát július 11-én szombaton Görmenden. Az Alteraba Piknik elnevezésű esemény este 6 órakor kezdődik a fesztivál korábbi helyszínén. A programra azokat várják, akik az elmúlt években részesei voltak az Alteraba Fesztivál közösségének, és szeretnék újra átélni a rendezvény sajátos hangulatát. A tervek szerint a résztvevőket piknik, tábortűz, beszélgetések és zenei programok várják. Az est zenei kínálatáról 3 a fesztivál történetéhez hosszú időn át kötődő lemezlovas, Johnny DJ, DJ Eddie és Rock Golyó gondoskodik.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyugodtabb időjárásra számíthatunk. A napokkal ezelőtti hőhullám fokozatosan lecseng. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 25 és 29 fok között alakul, ami ideális lehet a szabadtéri programokhoz és kirándulásokhoz. A napsütés marad meghatározó, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. A szél több alkalommal is megélénkülhet, valamint elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok.
0: És most a Görmendiek kedvenc zenéi, Görmend kedvenc rádiójában. 99.8 Görmend FM. Görmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Görmend FM. Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. I don't need your words. If you wanna

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Könyv készül a Kölcsey gimnáziumról. Megújul Szombathelyen a Hunyadi út egy szakasza. Önkénteseket vár az oszkói hegypásztorkör. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Könyv készül a Körmendi Kölcsey gimnáziumról, tájékoztatott a kiadvány szerzője Pintér György, aki elárulta, a középiskola közelgő jubileuma adta az inspirációt számára a könyv megírásához.
2: Egy komolyabb kutató munkának a vége, ez a gimnázium fönnállása 80. évfordulójára elkészített intézménytörténet. Ez reményeim szerint az évforduló kerek időszakára, tehát szeptemberre a 80. tanév elkezdésére kézbeadható formájú lesz. Tehát itt elég sok segítséget kaptam egykori diákoktól, természetesen a illetve a gimnázium vezetésétől, a múzeum anyagait is felhasználtam, tehát elég sok felé kell körülnézlem, hogy ez az adat halmaz olyan legyen, ami egyrészt olvasható, másrészt tényleg pontos legyen, meg sok irány. Lesz fotó is természetesen, úgyhogy elég sok minden sikerült összegyűjtögetni. Hát ilyen tekintetben a gimnáziumnak a fotótára az egy nagyon gazdag kutatási lehetőség.
1: Gyors felmérést indít a Vármegyei Iparkamara az aszbeszt szennyezés gazdasági hatásai miatt. A jelzések szerint elsősorban a turizmusban, a vendéglátásban és a szolgáltató szektorban jelentkezett forgalomcsökkenés és többletköltség, de más ágazatokban is felmerültek munkavédelmi problémák. Az összegyűjtött adatokat a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak is továbbítják, egyben gazdaságvédelmi intézkedések megfontolását kezdeményezik. A Vasi Kamara közleményben kéri az érintett vállalkozásokat, hogy töltsék ki a felméréshez készített kérdőívet. Hamarosan megkezdődhet a szombathelyi Hunyadi út újabb szakaszának felújítása. A Károly Antal utca és a Szent Gellért utcai körforgalom közötti rész rekonstrukciójára 533 millió forint áll rendelkezésre. A beruházás során kicserélik az útburkolatot, felújítanak egy hidat, közműveket váltanak ki, több helyen járdákat korszerűsítenek, valamint új gyalogátkelőhely is épül. A munkálatok legkorábban ősszel indulhatnak, számolt be róla a VAOL. Önkénteseket vár a hegypásztorkör az oszkói szőlőhegyre, tájrehabilitációs és örökségvédelmi munkákra. Legyél te is hegypásztor címmel indítottak programot az elhanyagolt szőlőhegyi területek természeti és épített értékeinek megőrzésére. Az önkéntesek a tájgondozásban, gyümölcsészeti és kertészeti munkákban, régi présházak állag megóvásában, valamint a látogatók fogadásában és a helyi értékek bemutatásában működhetnek közre. A programhoz nyáron és ősszel is lehet csatlakozni két vagy négy hetes turnusokban. A napi legalább 6 órás önkéntes munkához a szervezők szállást, napi egyszeri melegétkezést, valamint a munkavégzéshez szükséges eszközöket és védőfelszerelést biztosítanak.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyugodtabb időjárásra számíthatunk. A napokkal ezelőtti hőhullám fokozatosan lecseng. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 25 és 29 fok között alakul, ami ideális lehet a szabadtéri programokhoz és kirándulásokhoz. A napsütés marad meghatározó, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. A szél több alkalommal is megélénkülhet, valamint elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Megint átvertek

0: egész világot.
1: A hívószám jelenleg nem elérhető.
0: Vidéki a csajzi, Pesten megjelenik. Parfüm, pesgő, szex, ex, Benedikt. Hotelben a party, penthouse hetedik. Reggel meg a taxiban, s

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: 10 éves a dr. Buhóc Mosolyszolgálat Alapítvány. Nemzetközi mintává válhat a vasi kormányablakbusz. Piknikkel búcsúzik az Alterába. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. 10 éves a dr. Buhóc Mosolyszolgálat Alapítvány. A vasi közhasznú civil szervezet küldetése, hogy Buhóc doktori vizitekkel tegye könnyebbé a kórházban fekvő gyermekek mindennapjait. Nyilatkozta Vas Szilárd, az alapítvány vezetője, aki számokat is sorolt a szervezet egy évtizedes tevékenységéről.
2: 2015 áprilisban léptünk be először a Marcsoszki Kórház gyerekosztályának folyosójára. A tevékenység arról szól, hogy a kórházban tartózkodó gyermekpáciensek, 18 év alattiak, mindennapjai eléggé terheltek, hiszen ilyen-olyan betegséggel küzdenek, a fájdalommal, stresszel és így tovább terhelt hétköznapjaik nem éppen vidámak, és mi, mint Buhóc doktor megpróbáljuk ezeket a perceket, napokat, órákat megkönnyíteni nekik különböző improvizációs doktor Buhóc vizit pillanatokkal, és mi ezt heti rendszerességgel műveljük. Az eltelt 10 évben már nem csak Szombathelyen, hanem Sopronban, Veszprémben és Győrben is járunk a kórházi gyerekosztályokra. A 10 év alatt több mint 1300 vizitet valósítottunk meg, és hát ezzel valahol 20 és 25 ezer között van a meglátogatott gyermekek száma.
1: Nemzetközi szakmai program részeként mutatták be a kormányablakbusz működését Vasban. Az Interreg projekt keretében érkezett külföldi delegáció a vidéki közlekedési megoldásokkal és a helyi gyakorlatokkal ismerkedett. A látogatás során a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak a mozgó ügyfélszolgálat működéséről, technikai felszereltségéről és az ügyintézés folyamatáról. A kormányablakbusz különösen a kisebb településeken élők számára jelent segítséget. Számolt be róla a vaor.hu. Különleges időutazásra hívja a látogatókat a Körmendi Városi Kiállítóterem időszaki tárlata, amely a kerékpározás hőskorát és a legendás körmendi vasparipások kalandjait mutatja be. A Körmendtől Párizsig kerékpáron a Vasparipa Fénykora című kiállítás nem csak a két kerekű fejlődését tárja a közönség elé, hanem felidézi azokat a vakmerő utakat is, amelyekkel a 19. századi bringások Európa szerte öregbítették a város hírnevét. A tárlat még július 10-ig látogatható Körmenden. Ingyenessé válik szeptembertől a jelzőrendszeres segítségnyújtás Szent Gotthárd térségében. A szolgáltatás az idős és egyedül élő emberek biztonságát segíti. A készülékkel a nap 24 órájában egyetlen gombnyomással jelezhető a probléma. A kieső bevételeket a térség önkormányzatai közösen biztosítják a társulás költségvetéséből. Egynapos közösségi rendezvénnyel idézik fel az Alteraba Fesztivál hangulatát július 11-én szombaton Körmenden. Az Alteraba Piknik elnevezésű esemény este 6 órakor kezdődik a fesztivál korábbi helyszínén. A programra azokat várják, akik az elmúlt években részesei voltak az Alteraba Fesztivál közösségének, és szeretnék újra átélni a rendezvény sajátos hangulatát. A tervek szerint a résztvevőket piknik, tábortűz, beszélgetések és zenei programok várják. Az est zenei kínálatáról 3 a fesztivál történetéhez hosszú időn át kötődő lemezlovas, Johnny DJ, DJ Eddie és Rock Golyó gondoskodik.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyugodtabb időjárásra számíthatunk. A napokkal ezelőtti hőhullám fokozatosan lecseng. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 25 és 29 fok között alakul, ami ideális lehet a szabadtéri programokhoz és kirándulásokhoz. A napsütés marad meghatározó, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. A szél több alkalommal is megélénkülhet, valamint elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Könyv készül a Kölcsey gimnáziumról. Megújul Szombathelyen a Hunyadi út egy szakasza. Önkénteseket vár az oszkói hegypásztorkör. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Könyv készül a körmendi Kölcsey gimnáziumról, tájékoztatott a kiadvány szerzője Pintér György, aki elárulta, a középiskola közelgő jubileuma adta az inspirációt számára a könyv megírásához.
2: Egy komolyabb kutató munkának a vége, ez a gimnázium fönnállása 80. évfordulójára elkészített intézménytörténet. Ez reményeim szerint az évforduló kerek időszakára, tehát szeptemberre a 80. tanév elkezdésére kézbeadható formájú lesz. Tehát itt elég sok segítséget kaptam egykori diákoktól, természetesen a illetve a gimnázium vezetésétől, a múzeum anyagait is felhasználtam, tehát elég sok felé kell körülnézlem, hogy ez az adathalmaz olyan legyen, ami egyrészt olvasható, másrészt tényleg pontos legyen, meg sok irány. Lesz fotó is természetesen, úgyhogy elég sok minden sikerült összegyűjtögetni. Hát ilyen tekintetben a gimnáziumnak a fotótára az egy nagyon gazdag kutatási lehetőség.
1: Gyors felmérést indít a Vármegyei Iparkamara az aszbeszt szennyezés gazdasági hatásai miatt. A jelzések szerint elsősorban a turizmusban, a vendéglátásban és a szolgáltató szektorban jelentkezett forgalomcsökkenés és többletköltség, de más ágazatokban is felmerültek munkavédelmi problémák. Az összegyűjtött adatokat a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak is továbbítják, egyben gazdaságvédelmi intézkedések megfontolását kezdeményezik. A Vasi Kamara közleményben kéri az érintett vállalkozásokat, hogy töltsék ki a felméréshez készített kérdőívet. Hamarosan megkezdődhet a szombathelyi Hunyadi út újabb szakaszának felújítása. A Károly Antal utca és a Szent Gellért utcai körforgalom közötti rész rekonstrukciójára 533 millió forint áll rendelkezésre. A beruházás során kicserélik az útburkolatot, felújítanak egy hidat, közműveket váltanak ki, több helyen járdákat korszerűsítenek, valamint új gyalogátkelőhely is épül. A munkálatok legkorábban ősszel indulhatnak, számolt be róla a VAOL. Önkénteseket vár a hegypásztorkör az oszkói szőlőhegyre, tájrehabilitációs és örökségvédelmi munkákra. Legyél te is hegypásztor címmel indítottak programot az elhanyagolt szőlőhegyi területek természeti és épített értékeinek megőrzésére. Az önkéntesek a tájgondozásban, gyümölcsészeti és kertészeti munkákban, régi présházak állag megóvásában, valamint a látogatók fogadásában és a helyi értékek bemutatásában működhetnek közre. A programhoz nyáron és ősszel is lehet csatlakozni két vagy négy hetes turnusokban. A napi legalább 6 órás önkéntes munkához a szervezők szállást, napi egyszeri melegétkezést, valamint a munkavégzéshez szükséges eszközöket és védőfelszerelést biztosítanak.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét elején változóan felhős napos időben lesz részünk, és számítanunk kell futózáporokra, zivatarokra. Élénk, erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Kora reggelre 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben a jövő hét elején 26-32 fokra számíthatunk.

0: Mend és a világhírei a 99.8-on.
1: 10 éves a dr. Buhóc Mosolyszolgálat Alapítvány. Nemzetközi mintává válhat a vasi kormányablakbusz. Piknikkel búcsúzik az Alterába. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. 10 éves a dr. Buhóc Mosolyszolgálat Alapítvány. A vasi közhasznú civil szervezet küldetése, hogy Buhóc doktori vizitekkel tegye könnyebbé a kórházban fekvő gyermekek mindennapjait. Nyilatkozta Vas Szilárd, az alapítvány vezetője, aki számokat is sorolt a szervezet egy évtizedes tevékenységéről.
2: 2015 áprilisban léptünk be először a Marcsoszki Kórház gyerekosztályának folyosójára. A tevékenység arról szól, hogy a kórházban tartózkodó gyermekpáciensek, 18 év alattiak, mindennapjai eléggé terheltek, hiszen ilyen-olyan betegséggel küzdenek, a fájdalommal, stresszel, és így tovább terhelt hétköznapjaik, nem éppen vidámak, és mi, mint Buhóc doktor, megpróbáljuk ezeket a perceket, napokat, órákat megkönnyíteni nekik, különböző improvizációs doktor Buhóc vizit pillanatokkal, és mi ezt heti rendszerességgel műveljük. Az eltelt 10 évben már nem csak Szombathelyen, hanem Sopronban, Veszprémben és Győrben is járunk a kórházi gyerekosztályokra. A 10 év alatt több mint 1300 vizitet valósítottunk meg, és hát ezzel valahol 20 és 25 ezer között van a meglátogatott gyermekek száma.
1: Nemzetközi szakmai program részeként mutatták be a kormányablakbusz működését Vasban. Az Interreg projekt keretében érkezett külföldi delegáció a vidéki közlekedési megoldásokkal és a helyi gyakorlatokkal ismerkedett. A látogatás során a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak a mozgó ügyfélszolgálat működéséről, technikai felszereltségéről és az ügyintézés folyamatáról. A kormányablakbusz különösen a kisebb településeken élők számára jelent segítséget. Számolt be róla a vaor.hu. Különleges időutazásra hívja a látogatókat a körmendi városi kiállítóterem időszaki tárlata, amely a kerékpározás hőskorát és a legendás körmendi vasparipások kalandjait mutatja be. A Körmendtől Párizsig kerékpáron a Vasparipa fénykora című kiállítás nem csak a két kerekű fejlődését tárja a közönség elé, hanem felidézi azokat a vakmerő utakat is, amelyekkel a 19. századi bringások Európa szerte öregbítették a város hírnevét. A tárlat még július 10-ig látogatható Körmenden. Ingyenessé válik szeptembertől a jelzőrendszeres segítségnyújtás Szent Gotthárd térségében. A szolgáltatás az idős és egyedül élő emberek biztonságát segíti. A készülékkel a nap 24 órájában egyetlen gombnyomással jelezhető a probléma. A kieső bevételeket a térség önkormányzatai közösen biztosítják a társulás költségvetéséből. Egynapos közösségi rendezvénnyel idézik fel az Alteraba Fesztivál hangulatát július 11-én szombaton Körmenden. Az Alteraba Piknik elnevezésű esemény este 6 órakor kezdődik a fesztivál korábbi helyszínén. A programra azokat várják, akik az elmúlt években részesei voltak az Alteraba Fesztivál közösségének, és szeretnék újra átélni a rendezvény sajátos hangulatát. A tervek szerint a résztvevőket piknik, tábortűz, beszélgetések és zenei programok várják. Az est zenei kínálatáról 3 a fesztivál történetéhez hosszú időn át kötődő lemezlovas, Johnny DJ, DJ Eddie és Rock Golyó gondoskodik.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét elején változóan felhős napos időben lesz részünk, és számítanunk kell futózáporokra, zivatarokra. Élénk, erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Kora reggelre 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben a jövő hét elején 26-32 fokra számíthatunk.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: That's just gonna be crazy.
1: Kilenc 99.8 Körment rádiója.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Könyv készül a Kölcsey gimnáziumról. Megújul Szombathelyen a Hunyadi út egy szakasza. Önkénteseket vár az oszkói hegypásztorkör. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Könyv készül a Görmendi Kölcsey gimnáziumról, tájékoztatott a kiadvány szerzője Pintér György, aki elárulta, a középiskola közelgő jubileuma adta az inspirációt számára a könyv megírásához.
2: Egy komolyabb kutató munkának a vége, ez a gimnázium fönnállása 80. évfordulójára elkészített intézménytörténet. Ez reményeim szerint az évforduló kerek időszakára, tehát szeptemberre a 80. tanév elkezdésére kézbeadható formájú lesz. Tehát itt elég sok segítséget kaptam egykori diákoktól, természetesen a illetve a gimnázium vezetésétől, a múzeum anyagait is felhasználtam, tehát elég sok felé kell körülnéznem, hogy ez az adathalmaz olyan legyen, ami egyrészt olvasható, másrészt tényleg pontos legyen, meg sok irány. Lesz fotó is természetesen, úgyhogy elég sok mindent sikerült összegyűjtögetni. Hát ilyen tekintetben a gimnáziumnak a fotótára az egy nagyon gazdag kutatási lehetőség.
1: Gyors felmérést indít a Vármegyei Iparkamara az aszbeszt szennyezés gazdasági hatásai miatt. A jelzések szerint elsősorban a turizmusban, a vendéglátásban és a szolgáltató szektorban jelentkezett forgalomcsökkenés és többletköltség, de más ágazatokban is felmerültek munkavédelmi problémák. Az összegyűjtött adatokat a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak is továbbítják, egyben gazdaságvédelmi intézkedések megfontolását kezdeményezik. A Vasi Kamara közleményben kéri az érintett vállalkozásokat, hogy töltsék ki a feleméréshez készített kérdőívet. Hamarosan megkezdődhet a szombathelyi Hunyadi út újabb szakaszának felújítása. A Károly Antal utca és a Szent Gellért utcai körforgalom közötti rész rekonstrukciójára 533 millió forint áll rendelkezésre. A beruházás során kicserélik az útburkolatot, felújítanak egy hidat, közműveket váltanak ki, több helyen járdákat korszerűsítenek, valamint új gyalogátkelőhely is épül. A munkálatok legkorábban ősszel indulhatnak, számolt be róla a VAOL. Önkénteseket vár a hegypásztorkör az oszkói szőlőhegyre, tájrehabilitációs és örökségvédelmi munkákra. Legyél te is hegypásztor címmel indítottak programot az elhanyagolt szőlőhegyi területek természeti és épített értékeinek megőrzésére. Az önkéntesek a tájgondozásban, gyümölcsészeti és kertészeti munkákban, régi présházak állagmegóvásában, valamint a látogatók fogadásában és a helyi értékek bemutatásában működhetnek közre. A programhoz nyáron és ősszel is lehet csatlakozni két vagy négy hetes turnusokban. A napi legalább 6 órás önkéntes munkához a szervezők szállást, napi egyszeri melegétkezést, valamint a munkavégzéshez szükséges eszközöket és védőfelszerelést biztosítanak.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét elején változóan felhős napos időben lesz részünk, és számítanunk kell futózáporokra, zivatarokra. Élénk, erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Kora reggelre 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben a jövő hét elején 26-32 fokra számíthatunk.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: 10 éves a dr. Buhóc Mosoly Szolgálat Alapítvány. Nemzetközi mintává válhat a vasi kormányablakbusz. Piknikkel búcsúzik az Alterába. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. 10 éves a dr. Buhóc Mosoly Szolgálat Alapítvány. A vasi közhasznú civil szervezet küldetése, hogy Buhóc doktori vizitekkel tegye könnyebbé a kórházban fekvő gyermekek mindennapjait. Nyilatkozta Vas Szilárd, az alapítvány vezetője, aki számokat is sorolt a szervezet egy évtizedes tevékenységéről.
2: 2016 áprilisban léptünk be először a Marcsoszki Kórház gyerekosztályának folyosójára. A tevékenység arról szól, hogy a kórházban tartózkodó gyermekpáciensek, 18 év alattiak, mindennapjai eléggé terheltek, hiszen ilyen-olyan betegséggel küzdenek, a fájdalommal, stresszel és így tovább terhelt hétköznapjaik, nem éppen vidámak, és mi, mint Buhóc doktor, megpróbáljuk ezeket a perceket, napokat, órákat megkönnyíteni nekik, különböző improvizációs doktor Buhóc vizit pillanatokkal, és mi ezt heti rendszerességgel műveljük. Az eltelt 10 évben már nem csak Szombathelyen, hanem Sopronban, Veszprémben és Győrben is járunk a kórházi gyerekosztályokra. A 10 év alatt több mint 1300 vizitet valósítottunk meg, és hát ezzel valahol 20 és 25 ezer között van a meglátogatott gyermekek száma.
1: Nemzetközi szakmai program részeként mutatták be a kormányablakbusz működését Vasban. Az Interreg projekt keretében érkezett külföldi delegáció a vidéki közlekedési megoldásokkal és a helyi gyakorlatokkal ismerkedett. A látogatás során a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak a mozgó ügyfélszolgálat működéséről, technikai felszereltségéről és az ügyintézés folyamatáról. A kormányablakbusz különösen a kisebb településeken élők számára jelent segítséget. Számolt be róla a vaor.hu. Különleges időutazásra hívja a látogatókat a Körmendi Városi Kiállítóterem időszaki tárlata, amely a kerékpározás hőskorát és a legendás körmendi vasparipások kalandjait mutatja be. A Körmendtől Párizsig kerékpáron a Vasparipa Fénykora című kiállítás nem csak a két kerekű fejlődését tárja a közönség elé, hanem felidézi azokat a vakmerő utakat is, amelyekkel a 19. századi bringások Európa szerte öregbítették a város hírnevét. A tárlat még július 10-ig látogatható Körmenden. Ingyenessé válik szeptembertől a jelzőrendszeres segítségnyújtás Szent Gotthárd térségében. A szolgáltatás az idős és egyedül élő emberek biztonságát segíti. A készülékkel a nap 24 órájában egyetlen gombnyomással jelezhető a probléma. A kieső bevételeket a térség önkormányzatai közösen biztosítják a társulás költségvetéséből. Egynapos közösségi rendezvénnyel idézik fel az Alteraba Fesztivál hangulatát július 11-én szombaton Körmenden. Az Alteraba Piknik elnevezésű esemény este 6 órakor kezdődik a fesztivál korábbi helyszínén. A programra azokat várják, akik az elmúlt években részesei voltak az Alteraba Fesztivál közösségének, és szeretnék újra átélni a rendezvény sajátos hangulatát. A tervek szerint a résztvevőket piknik, tábortűz, beszélgetések és zenei programok várják. Az est zenei kínálatáról 3 a fesztivál történetéhez hosszú időn át kötődő lemezlovas, Johnny DJ, DJ Eddie és Rock Golyó gondoskodik.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét elején változóan felhős napos időben lesz részünk, és számítanunk kell futózáporokra, zivatarokra. Élénk, erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Kora reggelre 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben a jövő hét elején 26-32 fokra számíthatunk.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Könyv készül a Kölcsey gimnáziumról. Megújul Szombathelyen a Hunyadi út egy szakasza. Önkénteseket vár az oszkói hegypásztorkör. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Könyv készül a körmendi Kölcsey gimnáziumról, tájékoztatott a kiadvány szerzője Pintér György, aki elárulta, a középiskola közelgő jubileuma adta az inspirációt számára a könyv megírásához.
2: Egy komolyabb kutató munkának a vége, ez a gimnázium fönnállása 80. évfordulójára elkészített intézménytörténet. Ez reményeim szerint az évforduló kerek időszakára, tehát szeptemberre a 80. tanév elkezdésére kézbe adható formájú lesz. Tehát itt elég sok segítséget kaptam egykori diákoktól, természetesen a illetve a gimnázium vezetésétől, a múzeum anyagait is felhasználtam, tehát elég sok felé kell körülnéznem, hogy ez az adathalmaz olyan legyen, ami egyrészt olvasható, másrészt tényleg pontos legyen, meg sok irány. Lesz fotó is természetesen, úgyhogy elég sok mindent sikerült összegyűjtögetni. Hát ilyen tekintetben a gimnáziumnak a fotótár az egy nagyon gazdag kutatási lehetőség.
1: Gyors felmérést indít a Vármegyei Iparkamara az aszbeszt szennyezés gazdasági hatásai miatt. A jelzések szerint elsősorban a turizmusban, a vendéglátásban és a szolgáltató szektorban jelentkezett forgalomcsökkenés és többletköltség, de más ágazatokban is felmerültek munkavédelmi problémák. Az összegyűjtött adatokat a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak is továbbítják, egyben gazdaságvédelmi intézkedések megfontolását kezdeményezik. A Vasi Kamara közleményben kéri az érintett vállalkozásokat, hogy töltsék ki a felméréshez készített kérdőívet. Hamarosan megkezdődhet a szombathelyi Hunyadi út újabb szakaszának felújítása. A Károly Antal utca és a Szent Gellért utcai körforgalom közötti rész rekonstrukciójára 533 millió forint áll rendelkezésre. A beruházás során kicserélik az útburkolatot, felújítanak egy hidat, közműveket váltanak ki, több helyen járdákat korszerűsítenek, valamint új gyalogátkelőhely is épül. A munkálatok legkorábban ősszel indulhatnak, számolt be róla a VAOL. Önkénteseket vár a hegypásztorkör az oszkói szőlőhegyre, tájrehabilitációs és örökségvédelmi munkákra. Legyél te is hegypásztor címmel indítottak programot az elhanyagolt szőlőhegyi területek természeti és épített értékeinek megőrzésére. Az önkéntesek a tájgondozásban, gyümölcsészeti és kertészeti munkákban, régi présházak állagmegóvásában, valamint a látogatók fogadásában és a helyi értékek bemutatásában működhetnek közre. A programhoz nyáron és ősszel is lehet csatlakozni két vagy négy hetes turnusokban. A napi legalább 6 órás önkéntes munkához a szervezők szállást, napi egyszeri melegétkezést, valamint a munkavégzéshez szükséges eszközöket és védőfelszerelést biztosítanak.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét elején változóan felhős napos időben lesz részünk, és számítanunk kell futózáporokra, zivatarokra. Élénk, erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Kora reggelre 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben a jövő hét elején 26-32 fokra számíthatunk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Gyűrűs kezét fogja tisztelt.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: 10 éves a dr. Buhóc Mosoly Szolgálat Alapítvány. Nemzetközi mintává válhat a vasi kormányablakbusz. Piknikkel búcsúzik az Alterába. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. 10 éves a dr. Buhóc Mosoly Szolgálat Alapítvány. A vasi közhasznú civil szervezet küldetése, hogy Buhóc doktori vizitekkel tegye könnyebbé a kórházban fekvő gyermekek mindennapjait. Nyilatkozta Vas Szilárd, az alapítvány vezetője, aki számokat is sorolt a szervezet egy évtizedes tevékenységéről.
3: 2016 áprilisban léptünk be először a Marcsoszki Kórház gyerekosztályának folyosójára. A tevékenység arról szól, hogy a kórházban tartózkodó gyermekpáciensek, 18 év alattiak, mindennapjai eléggé terheltek, hiszen ilyen-olyan betegséggel küzdenek, a fájdalommal, stresszel, és így tovább terhelt hétköznapjaik nem éppen vidámak, és mi, mint Buhóc doktor, megpróbáljuk ezeket a perceket, napokat, órákat megkönnyíteni nekik különböző improvizációs doktor Buhóc vizit pillanatokkal, és mi ezt heti rendszerességgel műveljük. Az eltelt 10 évben már nem csak Szombathelyen, hanem Sopronban, Veszprémben és Győrben is járunk a kórházi gyerekosztályokra. A 10 év alatt több mint 1300 vizitet valósítottunk meg, és hát ezzel valahol 20 és 25 ezer között van a meglátogatott gyermekek száma.
2: Nemzetközi szakmai program részeként mutatták be a kormányablakbusz működését Vasban. Az Interreg projekt keretében érkezett külföldi delegáció a vidéki közlekedési megoldásokkal és a helyi gyakorlatokkal ismerkedett. A látogatás során a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak a mozgó ügyfélszolgálat működéséről, technikai felszereltségéről és az ügyintézés folyamatáról. A kormányablakbusz különösen a kisebb településeken élők számára jelent segítséget. Számolt be róla a vaor.hu. Különleges időutazásra hívja a látogatókat a Körmendi Városi Kiállítóterem időszaki tárlata, amely a kerékpározás hőskorát és a legendás körmendi vasparipások kalandjait mutatja be. A Körmendtől Párizsig kerékpáron a Vasparipa Fénykora című kiállítás nem csak a két kerekű fejlődését tárja a közönség elé, hanem felidézi azokat a vakmerő utakat is, amelyekkel a 19. századi bringások Európa szerte öregbítették a város hírnevét. A tárlat még július 10-ig látogatható Körmenden. Ingyenessé válik szeptembertől a jelzőrendszeres segítségnyújtás Szent Gotthárd térségében. A szolgáltatás az idős és egyedül élő emberek biztonságát segíti. A készülékkel a nap 24 órájában egyetlen gombnyomással jelezhető a probléma. A kieső bevételeket a térség önkormányzatai közösen biztosítják a társulás költségvetéséből. Egynapos közösségi rendezvénnyel idézik fel az Alteraba Fesztivál hangulatát július 11-én szombaton Körmenden. Az Alteraba Piknik elnevezésű esemény este 6 órakor kezdődik a fesztivál korábbi helyszínén. A programra azokat várják, akik az elmúlt években részesei voltak az Alteraba Fesztivál közösségének, és szeretnék újra átélni a rendezvény sajátos hangulatát. A tervek szerint a résztvevőket piknik, tábortűz, beszélgetések és zenei programok várják. Az est zenei kínálatáról 3 a fesztivál történetéhez hosszú időn át kötődő lemezlovas, Johnny DJ, DJ Eddie és Rock Golyó gondoskodik.
1: Időjárás jelentés.
2: A hét elején változóan felhős napos időben lesz részünk, és számítanunk kell futózáporokra, zivatarokra. Élénk, erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Kora reggelre 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben a jövő hét elején 26-32 fokra számíthatunk.
1: Rockstráda! Rockstráda! Rockstráda! 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en!
4: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szállulásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira!
1: Rockstráda!
5: A 109. adás küszöbéhez érkezve köszöntöm a kedves hallgatóinkat. Időutazás a rockzene hőskorában, vagyis a 70-es években. Két kiválóság nótái következnek. Mindkét előadónak a zenei pálya előzménye garantálta a méltó folytatást. A néhány adással előbb ismertetett Jefferson Airplane zenekar nevében úgy, mint Jefferson Starship, valamint a tagsági összetételében is részben megújult formációban folytatták a zenélést. Mind a kettő zenekar meghatározó társalapítója, ritmusgitárosa és másodlagos énekese Paul Kantner volt. A műveikben mindannyian kórus szerűen vokáloztak. Első nagy lemezük, a Dragonfly 1974. októberében jelent meg, és már az is rendkívül jó kritikai visszhangokat kapott. Ugyanis miközben megmaradt az Airplane progresszíves megközelítése, összességében letisztultabb, komolyabb hangminőségű album született. A következő Red Octopus című album dupla platina lemez lett, és 1975-ben az első helyen állt a Billboard 200-as listáján. A Jefferson Starship nótái következnek.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Könyv készül a Kölcsey gimnáziumról. Megújul Szombathelyen a Hunyadi út egy szakasza. Önkénteseket vár az oszkói hegypásztorkör. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Könyv készül a Görmendi Kölcsey gimnáziumról, tájékoztatott a kiadvány szerzője Pintér György, aki elárulta, a középiskola közelgő jubileuma adta az inspirációt számára a könyv megírásához.
2: Egy komolyabb kutató munkának a vége, ez a gimnázium fönnállása 80. évfordulójára elkészített intézménytörténet. Ez reményeim szerint az évforduló kerek időszakára, tehát szeptemberre a 80. tanév elkezdésére kézbeadható formájú lesz. Tehát itt elég sok segítséget kaptam egykori diákoktól, természetesen a gimnázium vezetésétől, a múzeum anyagait is felhasználtam, tehát elég sok felé kell körülnézlem, hogy ez az adathalmaz olyan legyen, ami egyrészt olvasható, másrészt tényleg pontos legyen, meg sok irány. Lesz fotó is természetesen, úgyhogy elég sok mindent sikerült összegyűjtögetni. Hát ilyen tekintetben a gimnáziumnak a fotótár az egy nagyon gazdag kutatási lehetőség.
1: Gyors felmérést indít a Vármegyei Iparkamara az aszbeszt szennyezés gazdasági hatásai miatt. A jelzések szerint elsősorban a turizmusban, a vendéglátásban és a szolgáltató szektorban jelentkezett forgalomcsökkenés és többletköltség, de más ágazatokban is felmerültek munkavédelmi problémák. Az összegyűjtött adatokat a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak is továbbítják, egyben gazdaságvédelmi intézkedések megfontolását kezdeményezik. A Vasi Kamara közleményben kéri az érintett vállalkozásokat, hogy töltsék ki a felméréshez készített kérdőívet. Hamarosan megkezdődhet a szombathelyi Hunyadi út újabb szakaszának felújítása. A Károly Antal utca és a Szent Gellért utcai körforgalom közötti rész rekonstrukciójára 533 millió forint áll rendelkezésre. A beruházás során kicserélik az útburkolatot, felújítanak egy hidat, közműveket váltanak ki, több helyen járdákat korszerűsítenek, valamint új gyalogátkelőhely is épül. A munkálatok legkorábban ősszel indulhatnak, számolt be róla a VAOL. Önkénteseket vár a hegypásztorkör az oszkói szőlőhegyre, tájrehabilitációs és örökségvédelmi munkákra. Legyél te is hegypásztor címmel indítottak programot az elhanyagolt szőlőhegyi területek természeti és épített értékeinek megőrzésére. Az önkéntesek a tájgondozásban, gyümölcsészeti és kertészeti munkákban, régi présházak állag megóvásában, valamint a látogatók fogadásában és a helyi értékek bemutatásában működhetnek közre. A programhoz nyáron és ősszel is lehet csatlakozni 2 vagy 4 hetes turnusokban. A napi legalább 6 órás önkéntes munkához a szervezők szállást, napi egyszeri melegétkezést, valamint a munkavégzéshez szükséges eszközöket és védőfelszerelést biztosítanak.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét elején változóan felhős napos időben lesz részünk, és számítanunk kell futózáporokra, zivatarokra. Élénk, erős lesz a nyugati északnyugati szél. Kora reggelre 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben a jövő hét elején 26-32 fokra számíthatunk.
0: Rockstráda! Rockstráda! Rockstráda! 7 óra progresszív rock a Görmend FM-en!
3: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágulásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira!
0: Rockstráda!
4: Az egykori Creedence Clearwater Revival vezére John Fogerty szóló karrierje térve folytatódik a műsorunk. Néhány tény a fiatal éveiből, ami hatással maradt a későbbiekben is rá. John szülei alkoholisták voltak, majd elváltak. A gimnáziumban találkozott a CCR többi leendő tagjaival. A vietnami háború alatt kapta meg a katonai szolgálatra szóló behívóját. Fogerty kampányba kezdett, hogy szabotálja a szolgálatra való alkalmasságát, aminek a sikere a leszereléséhez vezetett. Ahogy a CCR a végéhez közeledett, Fogerty elkezdett dolgozni egy country és western feldolgozásokat tartalmazó szólóalbumon, a The Blue Ridge Rangers 1963-ban jelent meg, amelyet ő maga készítette, hangszerelte és játszott az összes hangszeren. Az első hivatalos szóló albuma a John Fogerty 1975-ben jelent meg. Ezek a lemezek nem hoztak számára átütő sikereket. Több évi hallgatás után a 80-as évek elejétől folytatta karrierjét. Ma ezekből az időkből származó dalait szólaltatom meg.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Rockstar-t a mai egyben a 109. műsorában Jefferson Starship, valamint a John Fogerty szerzeményét hallották. Adásunkat jövő vasárnap este 7 órától megismételjük. További jó rádiózást a Körmend FM 99.8-on, illetve az internet felületén. Köszönve figyelmüket, a technikai segítséget nyújtó Galambos Gábor és Tóth Cili nevében is, további szép estét, a jövő héthez sikereket és jó egészséget kíván a műsor szerkesztője és vezetője, Mészáros Árpád.
1: Rockstráda. Rockstráda. Rockstráda. 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en.
2: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágyulásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
1: Rockstráda. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: 10 éves a dr. Buhóc Mosoly Szolgálat Alapítvány. Nemzetközi mintává válhat a vasi kormányablakbusz. Piknikkel búcsúzik az Alterába. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. 10 éves a dr. Buhóc Mosoly Szolgálat Alapítvány. A vasi közhasznú civil szervezet küldetése, hogy Buhóc doktori vizitekkel tegye könnyebbé a kórházban fekvő gyermekek mindennapjait. Nyilatkozta Vas Szilárd, az alapítvány vezetője, aki számokat is sorolt a szervezet egy évtizedes tevékenységéről.
4: 2016 áprilisban léptünk be először a Markusovszki Kórház gyerekosztályának folyosójára. A tevékenység arról szól, hogy a kórházban tartózkodó gyermekpáciensek, 18 év alattiak, mindennapjai eléggé terheltek, hiszen ilyen-olyan betegséggel küzdenek, a fájdalommal, stresszel, és így tovább terhelt hétköznapjaik, nem éppen vidámak, és mi, mint Bohóc doktor, megpróbáljuk ezeket a perceket, napokat, órákat megkönnyíteni nekik, különböző improvizációs doktor Bohóc vizit pillanatokkal, és mi ezt heti rendszerességgel műveljük. Az eltelt 10 évben már nem csak Szombathelyen, hanem Sopronban, Veszprémben és Győrben is járunk a kórházi gyerekosztályokra. A 10 év alatt több mint 1300 vizitet valósítottunk meg, és hát ezzel valahol 20 és 25 ezer között van a meglátogatott gyermekek száma.
3: Nemzetközi szakmai program részeként mutatták be a kormányablakbusz működését Vasban. Az Interreg projekt keretében érkezett külföldi delegáció a vidéki közlekedési megoldásokkal és a helyi gyakorlatokkal ismerkedett. A látogatás során a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak a mozgó ügyfélszolgálat működéséről, technikai felszereltségéről és az ügyintézés folyamatáról. A kormányablakbusz különösen a kisebb településeken élők számára jelent segítséget. Számolt be róla a vaor.hu. Különleges időutazásra hívja a látogatókat a Körmendi Városi Kiállítóterem időszaki tárlata, amely a kerékpározás hőskorát és a legendás körmendi vasparipások kalandjait mutatja be. A Körmendtől Párizsig kerékpáron a Vasparipa Fénykora című kiállítás nem csak a két kerekű fejlődését tárja a közönség elé, hanem felidézi azokat a vakmerő utakat is, amelyekkel a 19. századi bringások Európa szerte öregbítették a város hírnevét. A tárlat még július 10-ig látogatható Körmenden. Ingyenessé válik szeptembertől a jelzőrendszeres segítségnyújtás Szent Gotthárd térségében. A szolgáltatás az idős és egyedül élő emberek biztonságát segíti. A készülékkel a nap 24 órájában egyetlen gombnyomással jelezhető a probléma. A kieső bevételeket a térség önkormányzatai közösen biztosítják a társulás költségvetéséből. Egynapos közösségi rendezvénnyel idézik fel az Alteraba Fesztivál hangulatát július 11-én szombaton Körmenden. Az Alteraba Piknik elnevezésű esemény este 6 órakor kezdődik a fesztivál korábbi helyszínén. A programra azokat várják, akik az elmúlt években részesei voltak az Alteraba Fesztivál közösségének, és szeretnék újra átélni a rendezvény sajátos hangulatát. A tervek szerint a résztvevőket piknik, tábortűz, beszélgetések és zenei programok várják. Az est zenei kínálatáról 3 a fesztivál történetéhez hosszú időn át kötődő lemezlovas, Johnny DJ, DJ Eddie és Rock Golyó gondoskodik.
1: Időjárás jelentés.
3: A hét elején változóan felhős napos időben lesz részünk, és számítanunk kell futózáporokra, zivatarokra. Élénk, erős lesz a nyugati északnyugati szél. Kora reggelre 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben a jövő hét elején 26-32 fokra számíthatunk.

Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Rád hangolva.
2: Maybe I start a fire.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Könyv készül a Kölcsey gimnáziumról. Megújul Szombathelyen a Hunyadi út egy szakasza. Önkénteseket vár az oszkói hegypásztorkör. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Könyv készül a körmendi Kölcsey gimnáziumról, tájékoztatott a kiadvány szerzője Pintér György, aki elárulta, a középiskola közelgő jubileuma adta az inspirációt számára a könyv megírásához.
2: Egy komolyabb kutató munkának a vége, ez a gimnázium fönnállása 80. évfordulójára elkészített intézménytörténet. Ez reményeim szerint az évforduló kerek időszakára, tehát szeptemberre a 80. tanév elkezdésére kézbeadható formájú lesz. Tehát itt elég sok segítséget kaptam egykori diákoktól, természetesen a illetve a gimnázium vezetésétől, a múzeum anyagait is felhasználtam, tehát elég sok felé kell körülnéznem, hogy ez az adathalmaz olyan legyen, ami egyrészt olvasható, másrészt tényleg pontos legyen, meg sok irány. Lesz fotó is természetesen, úgyhogy elég sok mindent sikerült összegyűjtögetni. Hát ilyen tekintetben a gimnáziumnak a fotótár az egy nagyon gazdag kutatási lehetőség.
1: Gyors felmérést indít a Vármegyei Iparkamara az aszbeszt szennyezés gazdasági hatásai miatt. A jelzések szerint elsősorban a turizmusban, a vendéglátásban és a szolgáltató szektorban jelentkezett forgalomcsökkenés és többletköltség, de más ágazatokban is felmerültek munkavédelmi problémák. Az összegyűjtött adatokat a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak is továbbítják, egyben gazdaságvédelmi intézkedések megfontolását kezdeményezik. A Vasi Kamara közleményben kéri az érintett vállalkozásokat, hogy töltsék ki a felméréshez készített kérdőívet. Hamarosan megkezdődhet a szombathelyi Hunyadi út újabb szakaszának felújítása. A Károly Antal utca és a Szent Gellért utcai körforgalom közötti rész rekonstrukciójára 533 millió forint áll rendelkezésre. A beruházás során kicserélik az útburkolatot, felújítanak egy hidat, közműveket váltanak ki, több helyen járdákat korszerűsítenek, valamint új gyalogátkelőhely is épül. A munkálatok legkorábban ősszel indulhatnak, számolt be róla a VAOL. Önkénteseket vár a hegypásztorkör az oszkói szőlőhegyre, tájrehabilitációs és örökségvédelmi munkákra. Legyél te is hegypásztor címmel indítottak programot az elhanyagolt szőlőhegyi területek természeti és épített értékeinek megőrzésére. Az önkéntesek a tájgondozásban, gyümölcsészeti és kertészeti munkákban, régi présházak állag megóvásában, valamint a látogatók fogadásában és a helyi értékek bemutatásában működhetnek közre. A programhoz nyáron és ősszel is lehet csatlakozni 2 vagy 4 hetes turnusokban. A napi legalább 6 órás önkéntes munkához a szervezők szállást, napi egyszeri melegétkezést, valamint a munkavégzéshez szükséges eszközöket és védőfelszerelést biztosítanak.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét elején változóan felhős napos időben lesz részünk, és számítanunk kell futózáporokra, zivatarokra. Élénk, erős lesz a nyugati és északnyugati szél. Kora reggelre 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben a jövő hét elején 26-32 fokra számíthatunk.

99.8 Körmend FM.

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: 10 éves a dr. Buhóc Mosolyszolgálat Alapítvány. Nemzetközi mintává válhat a vasi kormányablakbusz. Piknikkel búcsúzik az Alterába. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. 10 éves a dr. Buhóc Mosolyszolgálat Alapítvány. A vasi közhasznú civil szervezet küldetése, hogy Buhóc doktori vizitekkel tegye könnyebbé a kórházban fekvő gyermekek mindennapjait. Nyilatkozta Vas Szilárd, az alapítvány vezetője, aki számokat is sorolt a szervezet egy évtizedes tevékenységéről.
2: 2016 áprilisban léptünk be először a Marcsoszki Kórház gyerekosztályának folyosójára. A tevékenység arról szól, hogy a kórházban tartózkodó gyermekpáciensek, 18 év alattiak, mindennapjai eléggé terheltek, hiszen ilyen-olyan betegséggel küzdenek, a fájdalommal, stresszel és így tovább terhelt hétköznapjaik, nem éppen vidámak, és mi, mint Buhóc doktor megpróbáljuk ezeket a perceket, napokat, órákat megkönnyíteni nekik, különböző improvizációs doktor Buhóc vizit pillanatokkal, és mi ezt heti rendszerességgel műveljük. Az eltelt 10 évben már nem csak Szombathelyen, hanem Sopronban, Veszprémben és Győrben is járunk a kórházi gyerekosztályokra. A 10 év alatt több mint 1300 vizitet valósítottunk meg, és hát ezzel valahol 20 és 25 ezer között van a meglátogatott gyermekek száma.
1: Nemzetközi szakmai program részeként mutatták be a kormányablakbusz működését Vasban. Az Interreg projekt keretében érkezett külföldi delegáció a vidéki közlekedési megoldásokkal és a helyi gyakorlatokkal ismerkedett. A látogatás során a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak a mozgó ügyfélszolgálat működéséről, technikai felszereltségéről és az ügyintézés folyamatáról. A kormányablakbusz különösen a kisebb településeken élők számára jelent segítséget. Számolt be róla a vaor.hu. Különleges időutazásra hívja a látogatókat a körmendi városi kiállítóterem időszaki tárlata, amely a kerékpározás hőskorát és a legendás körmendi vasparipások kalandjait mutatja be. A Körmendtől Párizsig kerékpáron a Vasparipa fénykora című kiállítás nem csak a két kerekű fejlődését tárja a közönség elé, hanem felidézi azokat a vakmerő utakat is, amelyekkel a 19. századi bringások Európa szerte öregbítették a város hírnevét. A tárlat még július 10-ig látogatható Körmenden. Ingyenessé válik szeptembertől a jelzőrendszeres segítségnyújtás Szent Gotthárd térségében. A szolgáltatás az idős és egyedül élő emberek biztonságát segíti. A készülékkel a nap 24 órájában egyetlen gombnyomással jelezhető a probléma. A kieső bevételeket a térség önkormányzatai közösen biztosítják a társulás költségvetéséből. Egynapos közösségi rendezvénnyel idézik fel az Alteraba Fesztivál hangulatát július 11-én szombaton Körmenden. Az Alteraba Piknik elnevezésű esemény este 6 órakor kezdődik a fesztivál korábbi helyszínén. A programra azokat várják, akik az elmúlt években részesei voltak az Alteraba Fesztivál közösségének, és szeretnék újra átélni a rendezvény sajátos hangulatát. A tervek szerint a résztvevőket piknik, tábortűz, beszélgetések és zenei programok várják. Az est zenei kínálatáról 3 a fesztivál történetéhez hosszú időn át kötődő lemezlovas, Johnny DJ, DJ Eddie és Rock Golyó gondoskodik.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét elején változóan felhős napos időben lesz részünk, és számítanunk kell futózáporokra, zivatarokra. Élénk, erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Kora reggelre 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben a jövő hét elején 26-32 fokra számíthatunk.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

was gonna be your last. I was falling down.

0: Törnöldiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Én vagyok a, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes. Vándor voltam, kétszekeres, ahol jártam,

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A NATO csúcson vesz részt a hét elején a miniszterelnök. Kevesebb gabonatermésre számítanak a gazdák az aszály miatt. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Magyar Péter Törökországba utazik hétfőn reggel a NATO csúcs találkozójára, ezt maga a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán. Tudatta azt is, hogy távol léte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Az országgyűlésben Vitézi Dávid fog helyette napi rendelőt felszólalni. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb betegellátás, írt a Facebook oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, az egyeztetéseken szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is, valamint a kórházak működésének megújításáról. Magyarország szomszédjában, Romániában, valamint Horvátországban is megjelent már a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. Hazánkban még nem volt ilyen betegség, így a Nébih arra kéri a gazdákat, hogy kizárólag legális forrásból ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot. A betegség nem gyógyítható, óriási kárt okozhat az állatállományban. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a talajművelésben új technológiai megoldásokra és új növények meghonosítására van szükség. Folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása, így évtizedes távlatban jelentősen javult Európa levegő minősége, a Copernicus légkörmegfigyelő szolgálat éves jelentése szerint. A leglátványosabb javulást az iparban és a közúti közlekedésben érték el. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy az időjárási viszonyok, a nyári hőhullámok és a téli fűtési szezonok még mindig okozhatnak átmeneti, komolyabb légszennyezési időszakokat.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét első napján a felhős égbolt mellett napos időszakok is lesznek. Elszortan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok várható. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ez

0: Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lakossági fórumot tart Körmend önkormányzata a Bástya utca felújításáról kedden 17 órától a Sinkovics Imre Filmszínházban. A rendezvényen a kivitelező társaság munkatársai ismertetik a beruházás részleteit. A projekt keretében a Bástya utca, 4. Béla Király utca és Vida József utca közötti szakasza újul meg. Ez jelentős forgalmat bonyolít le, ugyanakkor a műszaki állapota leromlott, ezért a felújítása elsősorban a közlekedés biztonsági javítását szolgálja. Megújul az útpálya, a járda, korszerűsítik a közműveket és a közvilágítást, valamint kerékpáros vonalat alakítanak ki, rendezik a parkolást és a zöld felületek is megújulnak. Petíció indult a Zsenyi Alkotóház és a kastély jövőjének megőrzése érdekében, miután több mint 70 éven át működő kulturális intézmény bezárt és bizonytalanná vált az épület további hasznosítása. A petíciót néhány nap alatt több mint 500-an írták alá. Azt kérik a döntéshozóktól, hogy vizsgálják felül az intézmény jelenlegi helyzetét, gondoskodjanak a kastély és a hozzátartozó történeti park állagmegóvásáról, tisztázzák az épületből elszállított műemléki bútorok sorsát, valamint kezdődjön szakmai egyeztetés a Zsenyei Alkotóház jövőjéről. Új járművekkel, fejlesztő és vizsgáló eszközökkel bővítette szolgáltatásait a Runkastély Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egy 218 millió forintos Európai Uniós támogatás segítségével. A pályázat a sajátos nevelési igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló és a pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyerekek fejlesztését szolgálta. A fejlesztésben a Runkastély egymű mellett az Aranyhíd és a Vasvármegyei Pedagógiai Szakszolgálat is részt vett. Az intézmény korszerű fejlesztő és diagnosztikai eszközöket, elektromos járműveket szereztek be, valamint szakmai továbbképzéseket is szerveztek. Két kilátó is megújul Vasban. A Szombathelyi Erdészeti ZRT megkezdte két ikonikus orsi kilátó felújításának előkészítését, a munkák ideje alatt pedig fokozott óvatosságra kérje a látogatókat. A tervezett munkák a Farkaserdőben található Seglőrinc kilátót, valamint a Jeli Varázskertben álló Ambrózi Migazim István kilátót érintik. Mindkét 2015-ben átadott, mintegy 20 méter magas faszerkezet jelentős karbantartásra szorul, közölte a Szombathelyi Erdészet. A Seglőrinc kilátó a Kék Túra útvonalán Kált határában a Farkaserdő legmagasabb pontján áll, ahonnan tiszta időben a Kemenes hát, a Bakony vonulatai is láthatók. A Jeli Varázskert kilátója a Vasi hegyhát, valamint a Somlóhegy irányába nyújt panorámát. Az erdészet felhívja a figyelmet, hogy a kilátókat szeles, viharos időben nem ajánlott látogatni. A szükséges állagmegóvási és karbantartási munkálatok előkészítése már megkezdődött. Rendkívüli ülést tart Körmend önkormányzatának képviselőtestülete kedden 9 órától a körmendi közös önkormányzati hivatal nagy termében. Pogács Mónika információi következnek.
2: A dr. Szabó Barna polgármester által összehívott ülésen a képviselők egyebek mellett döntenek a 2026. évi költségvetési rendelet módosításáról, megtárgyalják a belső ellenőrzési jelentéseket és a belső kontrollerrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatot. Napirendre kerül egy támogatási pályázat benyújtása, a felújítandó önkormányzati utak és utcák kijelölése, több a közterületi játszóterek fejlesztéséhez szükséges döntés, valamint a körmendi központi temető bővítésével, szegélyépítésével és teleprendezésével kapcsolatos előterjesztés. A testület tárgyalja továbbá a körmendi híradó kiadására érkezett ajánlatokat, a temető fenntartási és kegyeleti feladatok ellátására kiírandó pályázatot, a Korona udvar területén található önkormányzati ingatlan és raktár hasznosításának lehetőségeit, valamint egy eladási ajánlatot és egy egyéni vállalkozói kérelmet is. A napirendi pontok közt szerepel egy tervezett szélerőmű létesítésének ügye, a térítésmentes vízi közmű vagyon átadásáról szóló megállapodás jóváhagyása, bizottsági elnök választása, valamint a Basketball Körmend Sport Kft. Kérelmének megtárgyalása.
1: Júliusban és augusztusban szombatonként szünetel a kölcsönzés a körmendi könyvtárban, közölte az intézmény. A bibliotéka arra kéri az olvasókat, hogy a szombatonkénti zárvatartás idejét vegyék figyelembe a kölcsönzések tervezésekor, és a szükséges olvasnivalókat hétköznaponként szerezzék be. Közben a könyvtárban intenzív munka folyik a nyári hónapokban is, például az olvasótáboros gyerekeknek szerveznek programokat a bibliotéka munkatársai. 22. alkalommal rendezte meg hosszú peresztek önkormányzata a Szajki tavaknál a hagyományos főzőversenyt, amely az évek során a polgármesterek találkozójából a térség egyik legnépszerűbb közösségi eseményévé nőtte ki magát. Az idei megmérettetésre már nem csak önkormányzatok, hanem civil szervezetek, hagyományőrző egyesületek, tűzoltók és baráti társaságok is nevezhettek. Összesen 29 csapat ragadott fakan alatt. Az idei főzőverseny központi témája a savanykás ízek volt, ahol azt írja ennek oka, hogy egy helyi családi vállalkozás által készített savanyúság a közelmúltban bekerült a Vasvár megyei értéktárba. A rangos elismerést éppen a rendezvény napján hirdették ki hivatalosan. Befejeződött a Sportolgász Egyesületek Vas megyei Szövetségének nyári ponttelepítési programja. Fogható méretű három nyaras pontyok kerültek a Vármegye horgászvizeibe a nyári szezon kezdetére. A telepítések során több vasi folyó és állóvíz halállománya gyarapodott, a Rábában 400 kg ponty került, a Hársas-tó és a Magyar-Szecsődi tó egyaránt 1000-1000 kg halállománya gazdagodott, míg a Vasvári tavak és a Püspök-Molnári tó egyaránt 500-500 kg pontyot kapott. Szokatlanul meleg és napfényben gazdag június volt Szombathelyen. A Hungaromet szombathelyi főállomásának adatai alapján 2026 júniusa az átlagosnál jelentősen melegebb és naposabb, ugyanakkor csapadékban viszonylag szegény hónapnak bizonyult Szombathelyen. A havi középhőmérséklet 22 fok volt, ami közel 3 fokkal haladja meg a 91-2020-as átlagot. A hónap legforróbb napján, 29-én a maximum elérte a 37,5 fokot. Pétervári Tibor, a Hungaromet szombathelyi észlelője a Vaholnak elmondta, a hónapban mintegy 63 mm csapadék hullott, ami az átlag körülbelül 80%-ának felel meg. Garázdaság miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség két férfi ellen közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vádirat szerint egyikük Dörösgei háza előtt kezdtek verekedni. Mindketten 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedtek. Az ügyészség szerint a vádlottak nyílt utcán tanúsított kihívóan közösségellenes és erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy a jelenlévükben megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, a két férfi bünteti jogi felelősségéről a körmendi járás bíróság dönt. A Kajak Kenu élménytábor kapta meg a múzeumok éjszakája egyik nyereményét. A táborban résztvevő gyerekek kapták meg. A dr. Batyány Stratmann László Múzeum múzeumok éjszakája rendezvényén kisorsolt egyik nyereményt. A szerencsés nyertes felajánlotta ugyanis a táborozók javára egy 10 gombócos fagylalt utalvány nyertese döntött így. Rekordszámú 637 oktatási és gyermekvédelmi intézmény részesült állatbarát elismerésben az Állatorvos Tudományi Egyetemen közölte az intézmény állatvédelmi központja az MTI-vel. A közleményben kiemelték, hogy 21 intézmény végzett dobogós helyen, és idén először az év vadállatvédő intézménye kategória győzteseit is kihirdették. Az Állatvédelem Gyerekeknek Szerkesztő Bizottsága 6. alkalommal hirdette meg a pályázatot az oktatási intézmények számára. 600. alkalommal játszotta a Mamma Mia című musicalt a Madách Színház. Az Abba slágerei írt darab jubilomi előadását pénteken láthatta a közönség. A Szirtes Tamás rendezte produkció a nyári időszakban, július 12-ig több alkalommal látható Budapesten. A Mamma Mia című musical a Madách Színház színpadán 12 éve töretlen siker. Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy az iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni, közölte Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán. Facebook bejegyzésében azt írta, nagyjából 400 ezer gyermek után fog járni a 100 ezer forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítsa a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent számukra. Egymást követő generációk egyre több extrém meleg nappal találkoztak. A különböző generációk teljesen más nyarakat ismertek meg. A 2013 és 25 között született alfa generáció születési időszakában közel annyi forró nap fordult elő, mint a megelőző XY és Z generáció születési időszakában együttvéve, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán, vagyis minden újabb generáció egyre több extrém meleg nappal találkozott már élete első éveiben, ezért fordulhat elő, hogy ugyanarról a nyárról egészen más emlékeink jönnek. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gödös László azt írta, hogy a kánikula program keretében 200 darab egyenként 120 000 forint értékű Árnyékolót, kutya, medencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezeteknek. Ezekkel az eszközökkel fenntartható, biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatok számára a legforróbb nyári hetekben, tette hozzá. Rekordszámú 62 turista ambulancia működik az idei nyári szezonban Horvátországban, hogy a megnövekedett vendégforgalom idején gyorsabban jussanak egészségügyi alapellátáshoz a belföldi és a külföldi turisták, közölte a Horvát Egészségügyi Minisztérium. Az egészségházakhoz kapcsolódó rendelőkben a turisták orvosi vizsgálatot vehetnek igénybe, receptet kaphatnak a szükséges gyógyszerekre, illetve beutalót halaszthatatlan ellátásra. A férfiaknál Faldum Gábor, a nők mezőnyében pedig Zelinka Gabriella nyerte szombaton a 42. alkalommal megrendezett Vasi Vasember elnevezésű szombathelyi triatlon versenyt. Faldum 1 óra 47 perces idővel zárt az élen, Zelinka Gabriella 2 óra 2 perc alatt ért célba. A résztvevők a helyi csónakázótó vízében teljesítették az 1500 méter úszást, majd a Vaskörön, vagyis Szombathelyt elhagyva több környékbeli kis települést érintve kerékpároztak 40 kilométert, zárásként pedig a Vas és Kanzár múzeumfalun átfutottak 10 kilométert. A versenyen rekordot jelentő létszámban több mint 600 induló vett részt, 44 váltó és 486 egyén induló árajthoz. Több mint 600 dopping ellenőrzést végez el a Tour de France országúti kerékpáros körversenyen a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség. Az elmúlt egy hónapban már több mint 360 versenyen kívüli vizsgálatot is elvégeztek a Tesztelő Ügynökség munkatársai, akik közül 40-nél is több kezdte meg tevékenységét a barceloniai nagyrajt során. A július 26-án záruló túron 23 csapat, 184 kerékpárosa vesz részt, magyar induló nincs.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A NATO csúcson vesz részt a hét elején a miniszterelnök. Több hazai folyó vízállása is kritikusan alacsony. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Magyar Péter Törökországba utazik hajnalban a NATO csúcs találkozójára, ezt maga a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán. Tudatta azt is, hogy távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Egész Európában Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol majd új hévkocsikat és motorvonatokat. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős termés kieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a talajművelésben új technológiai megoldásokra és új növények meghonosítására van szükség. Kritikusra süllyedt a vízállás Szolnoknál. A valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán. A súlyos csapadék hiánya Zagyván is látványos, a torkolatnál a köveken akár már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. Az extrém kánikula miatt a ráckevei Dunaágon tömeges kagyló pusztulás figyelhető meg. Szicíliában ismét hamut szórt az Etna, ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. Amint egy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente többször is kitör, ami sok turistát is vonz a szigetre. Csaknem 2000 éves épségben maradt sírokat találtak Egyiptomban, Alexandria közelében. A régészek emberi maradványokat, agyagedényeket, amforákat is feltártak. A legjelentősebb lelet az a 24 aranytárgy, melyeket a halottak szájába helyeztek a rituális temetkezésekhez. Az ásatások során egy bizánci korból származó város maradványai is előkerültek.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét első napján a felhős égbolt mellett napos időszakok is lesznek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok várható. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A NATO csúcson vesz részt a hét elején a miniszterelnök. Kevesebb gabonatermésre számítanak a gazdák az aszály miatt. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Magyar Péter Törökországba utazik hétfőn reggel a NATO csúcs találkozójára, ezt maga a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán. Tudatta azt is, hogy távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Az országgyűlésben Vitézi Dávid fog helyette napirend előtt felszólalni. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb betegellátás, írt a Facebook oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, az egyeztetéseken szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is, valamint a kórházak működésének megújításáról. Magyarország szomszédjában, Romániában, valamint Horvátországban